0: Így a látogatók, köztük a gyerekek is közelebbről is megismerhetik a történelmi fegyvereket. A Szolnok és a Paks korábbi játékosát Samuel Tyvót igazolta le a Kométa KVG Kaposvári kosárlabda klub. A 25 éves, 205 cm magas center az előző három idényben a spanyol harmadosztályban játszott. Samuel Tyvó Nigériában született, de már fiatal kora óta Magyarországon él, és magyar állampolgárságot is kapott már. Tyvó 2017-től 2022-ig játszott Szolnokon, és első idényében tagja volt az akkor bajnoki címet szerző csapatnak. Elrendelte a kormány az aszbeszttel szennyezett zúzottkő eltávolítását Szombathely leginkább érintett város részében. A döntés mintegy 12 kilométernyi közutat érint, ahol körülbelül 1200 ember él. A kormány tájékoztatása szerint a mért szennyezettség továbbra is az egészségügyi határérték alatt van, a beavatkozást azonban a szennyezett terület nagysága indokolja. Ismét adathalász SMS-ekre figyelmeztet a rendőrség. Az Országos Rendőrfőkapitányság azt közölte, hogy továbbra sem küldenek szöveges üzenetben közlekedési bírságról szóló értesítést. A csalók hamis linket mellékelnek az SMS-ekhez, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza, és a személyes, valamint a bankkártya adatok megszerzésére szolgál. A hatóság azt kéri, hogy senki ne kattintson a hivatkozásra, ne adja meg adatait, hanem az ilyen üzeneteket azonnal törölje.
1: Időjárás jelentés.
0: Hajnalban általában derült lesz az ég, és 19 fokig csökken le a levegő hőmérséklete. Pénteken sok napsütésre, kánikulára van kilátás, délutánra 33 fokig melegszik a levegő. A délutáni órák második felében azonban záporok, zivatarok alakulhatnak ki élénk széllökésekkel.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Új megyei rendőr főkapitánya van Somogynak. Terjék Gábor dandártábornok csütörtökön vett át megbízási okmányát ünnepélyes állománygyűlésen Kaposváron. Az új vezető rendészeti és jogász végzettséggel rendelkezik, korábban 10 éven át szolgált a marcali rendőrkapitányság állományában, legutóbb pedig a terrorelhárítási központ hivatalvezetőjeként dolgozott. Elődje Molnár Gábor dandártábornok, a jövőben a Veszprémvár megyei rendőrfőkapitányságot fogja vezetni. Néhány órán belül elfogtak a rendőrök egy párost, amely a hét elején pénztárcát lopott egy kaposvári dohányboltból. A hatóság tájékoztatása szerint egy idős nő felejtette ott a trafikban a tárcáját, amelyben a nyugdíja is benne volt. Egy 61 éves férfi és az 50 éves élettársa észrevette ezt, és zsebre tették a tárcát. A rendőrök elfogták a tetteseket, az ellopott pénzből pedig a még megtalált összeget visszaadták a tulajdonosnak. Rendőröktől kért segítséget egy autó tolvaj Borsodban. Két szolgálatból hazafele tartó járőr Izsófalván egy árakba csúszott személyautóra lett figyelmes, ezért megálltak segíteni a sofőrnek. Beszélgetés közben azonban gyanúsá vált a férfi viselkedése, aki kérdésükre végül bevallotta, hogy ellopta a közel 20 millió forintos járművet, majd azt kérte, hogy ne mondják el senkinek. A rendőrök ekkor sem fették fel magukat, hanem értesítették kollégáikat, akik elfogták a férfit. Kiderült, hogy az autót a férfi egy autókereskedésből lopta el, úgyhogy a kocsival törte ki a kaput. A férfinek ráadásul sohasem volt jogosítványa, és bódult állapotban vezette a lopott járgányt. Budapesten fogtak el egy 33 éves német férfit, akit egy kölni lövöldözés elkövetésével gyanúsítanak. A rendőrség szerint a férfi május végén több lövést adott le egy emberre, aki életveszélyesen megsérült, majd aztán elmenekült. A német hatóságok európai elfogató parancsot adtak ki ellene, miután felmerült, hogy Budapesten bujkálhat. A rendőrök a TEG-kel közösen a 8. kerületben fogták el a férfit.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában derült lesz az ég, és 19 fokig csökken le a levegő hőmérséklete. Pénteken sok napsütésre, kánikulára van kilátás, délutánra 33 fokig melegszik a levegő. A délutáni órák második felében azonban záporok, zivatarok alakulhatnak ki élénk széllökésekkel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenét. Rádió.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Idén is lesz tűzijáték augusztus 20-án Kaposváron, és két helyszínen is ünnepi programok várják majd az érdeklődőket. A Kossuth téren reggel 9:30 zászló felvonással kezdődik az államalapítás ünnepe, majd ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise következik. Délután 3 órától a Városligetben családi és gyermekprogramok, lovagi bemutató, valamint táncház színesíti a programokat. A kicsiket többek közt Kovácsovics Fruzsina gyermekműsora várja, valamint fellép majd a kaposvári helyőrségi zenekar is. A rendezvénysorozat este 9 órakor tűzijátékkal zárul. 3 autót temetett maga alá egy hatalmas leszakadt faág csütörtök reggel Kaposváron a Pécsi utcában. Amint egy 12 méter hosszú faág, mind a 3 alatta parkoló járműben kárt tett. A nagyméretű faágat a tűzoltók fűrészelték össze, kiszabadítva alul az autókat. Megújul a nyugati övcsatorna partja Balaton-Mária fürdőn. A 250 millió forintos turisztikai beruházás során korszerűsítik a meglévő csónakikötőket, emellett további 50 kikötőhelyet is kialakítanak. Felújítják a Csatornapart utcát, a csatorna keleti oldalán pedig a Balaton élővilágát bemutató tematikus sétány épül pihenőhelyekkel és közvilágítással. Súlyos egészségügyi kockázatot jelenthet az állatoknak készült féreghajtók emberi alkalmazása. Erre hívta fel a figyelmet az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix szerint nincs tudományos bizonyíték arra, hogy az ivermectin vagy a fenbendazol hatékony lenne a daganatos betegségek kezelésében. A figyelmeztetést azt követően adta ki az országos tiszti főorvos, hogy Sobert Norbert egy internetes interjúban arról beszélt, hogy kutyáknak és macskáknak készült féreghajtóval egészíti ki daganatos betegséggel küzdő felesége Rubin Tréka kezelését.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban általában derült lesz az ég, és 19 fokig csökken le a levegő hőmérséklete. Pénteken sok napsütésre, kánikulára van kilátás, délutánra 33 fokig melegszik a levegő. A délutáni órák második felében azonban záporok, zivatarok alakulhatnak ki élénk széllökésekkel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

bilincsben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél vagy, bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés nélkül.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Gázvezeték csere miatt az Arany János közben hétfőtől ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozásra kell számítani. A munkálatok során felbontják az úttestet, ezért az EON arra kéri az autósokat és gyalogosokat, hogy az ideiglenes jelzéseket figyelve fokozott óvatossággal közlekedjenek a munkaterület közelében. Megegyezték továbbá, hogy a kivitelezés ideje alatt a földgázszolgáltatás folyamatos lesz, és a környéken lévő házakat is meg lehet közelíteni. A munkálatok várhatóan szeptember végéig tartanak. 3 autót temetett maga alá egy hatalmas leszakadt faág csütörtök reggel Kaposváron a Pécsi utcában. Amint egy 12 méter hosszú faág, mind a 3 alatta parkoló járműben kárt tett. A nagyméretű faágat a tűzoltók fűrészelték össze, kiszabadítva alóla az autókat. Egy héttel elhalasztják a szombatra tervezett balatonátúszást a kedvezőtlen időjárás miatt. A szervezők a Hungaromet előrejelzése és a balatoni vízirendészeti rendőrkapitánysággal folytatott egyeztetés után döntöttek a halasztásról, mivel a hétvégére erős szelet, jelentős hullámzást és zivatarokat jósoltak. A verseny új tervezett időpontja a jövő szombat. A végleges döntést azonban a szervezők a jövő csütörtöki időjárás előrejelzés alapján hozzák meg. Időközi önkormányzati választást tartanak július 26-án Bárdudvarnokon, miután a képviselőtestület tavasszal feloszlatta magát. A döntést azzal indokolták, hogy a polgármester és a testület közötti munkakapcsolat, valamint a bizalom olyan mértékben megromlott, hogy az már veszélyeztette az önkormányzat működését. A választáson 2 független polgármester jelölt indul. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület honlapján. Idén 3 bagolyfaj közül lehet választani, a gyöngybagoly, a macskabagoly és a füles kuvik versenyez a címért. Az év madara program célja, hogy felhívja a figyelmet a hazai madárfajok védelmére és a természetvédelem fontosságára. A győztesről a beérkező szavazatok döntenek. Rendőröktől kért segítséget egy autó tolvaj Borsodban. 2 szolgálatból hazafele tartó járőr Izsófalván egy árakba csúszott személyautóra lett figyelmes, ezért megálltak segíteni a sofőrnek. Beszélgetés közben azonban gyanúsá vált a férfi viselkedése, aki kérdésükre végül bevallotta, hogy ellopta a közel 20 millió forintos járművet, majd azt kérte, hogy ne mondják el senkinek. A rendőrök ekkor sem vették fel magukat, hanem értesítették kollégáikat, akik elfogták a férfit. Kiderült, hogy az autót a férfi egy autókereskedésből lopta el, úgyhogy a kocsival törte ki a kaput. A férfinek ráadásul sohasem volt jogosítványa, és bódult állapotban vezette a lopott járgányt.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma tetőzik a kánikula, a kora reggeli 19-20 fokról délutánra 33 fokig melegszik a levegő. Sok napsütésben bízhatunk, amit viszont felhők zavarhatnak, a délutáni órák második felében pedig záporok, zivatarok is kialakulhatnak élénk széllökésekkel. Hétvégén is marad majd a változékony felhős idő, elszórtan záporokkal, 30 fokos csúcsértékkel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most!

0: 91.2 Rádió most.
1: Ha nekem kell egy kén, nekem nem te. Ha felvenném, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Idén is lesz tűzijáték augusztus 20-án Kaposváron, és két helyszínen is ünnepi programok várják majd az érdeklődőket. A Kossuth téren reggel 9:30 zászlófelvonással kezdődik az államalapítás ünnepe, majd ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise következik. Délután 3 órától a Városligetben családi és gyermekprogramok, lovagi bemutató, valamint táncház színesíti a programokat. A kicsiket többek közt Kovácsovics Fruzsina gyermekműsora várja, valamint fellép majd a kaposvári helyőrségi zenekar is. A rendezvénysorozat este 9 órakor tűzijátékkal zárul. Új megyei rendőrfőkapitánya van Somogynak. Terjék Gábor dandártábornok csütörtökön vett át megbízási okmányát ünnepélyes állománygyűlésen Kaposváron. Az új vezető rendészeti és jogász végzettséggel rendelkezik, korábban 10 éven át szolgált a marcali rendőrkapitányság állományában, legutóbb pedig a terrorelhárítási központ hivatalvezetőjeként dolgozott. Elődje Molnár Gábor dandártábornok, a jövőben a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányságot fogja vezetni. Hamarosan új időszaki kiállítás nyílik a Ripper-Rónai Múzeumban, amely a fegyvertörténet évszázadait mutatja be. A tárlaton a múzeum csaknem 300 darabos gyűjteményéből láthatnak válogatást az érdeklődők, köztük különleges pisztolyokat, puskákat, kardokat és géppisztolyokat. A kiállítás interaktív elemekkel is készül, így a látogatók, köztük a gyerekek is közelebbről is megismerhetik a történelmi fegyvereket. Néhány órán belül elfogtak a rendőrök egy párost, amely a hét elején pénztárcát lopott egy kaposvári dohányboltból. A hatóság tájékoztatása szerint egy idős nő felejtette ott a trafikban a tárcáját, amelyben a nyugdíja is benne volt. Egy 61 éves férfi és az 50 éves élettársa észrevette ezt, és zsebre tették a tárcát. A rendőrök elfogták a tetteseket, az ellopott pénzből pedig a még megtalált összeget visszaadták a tulajdonosnak. Elrendelte a kormány az aszbeszttel szennyezett zúzott kő eltávolítását Szombathely leginkább érintett város részében. A döntés mintegy 12 kilométernyi közutat érint, ahol körülbelül 1200 ember él. A kormány tájékoztatása szerint a mért szennyezettség továbbra is az egészségügyi határérték alatt van, a beavatkozást azonban a szennyezett terület nagysága indokolja. Elvesztette a bal hüvelykújjának egy darabját Chris Harper, ausztrál kerékpáros, miután nagyot bukott a Tour de France keddi szakaszán. Harper ennek ellenére célba ért az etapon, a másnapi rajtot azonban már nem vállalta. Közösségi oldalán azt írta, bízik a mielőbbi felépülésben, és abban, hogy még az idény második felében visszatérhet a versenyzéshez. A 31 éves bringás ironikusan megjegyezte, hogy a baleset egyetlen pozitívuma, hogy így legalább 10 grammal könnyebb lett.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma tetőzik a kánikula, akkor a reggeli 19-20 fokról délutánra 33 fokig melegszik a levegő. Sok napsütésben bízhatunk, amit viszont felhők zavarhatnak, a délutáni órák második felében pedig záporok, zivatarok is kialakulhatnak élénk széllökésekkel. Hétvégén is marad majd a változékony felhős idő, elszórtan záporokkal, 30 fokos csúcsértékkel.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
2: Frissítő, energikus szép reggelt mindenkinek! Már július 17-ére ébredtünk, és talán joggal kimondhatjuk, hogy a naptári nyár felén már túl vagyunk, bizonyám, nagyon repül az idő, élvezzétek ki a nyarat, kedves rádióhallgatók, annak minden egyes percét és pillanatát, mert bizony mire észbe kaptok, már itt az ősz, kezdődik a suli, és újra jönnek a szürke hétköznapok. Talán az időjárás, meg a délutáni kikapcsolódások, meg a strand közelsége azért egy picit elviselhetőbbé teszi a munkát is ebben az időszakban, úgyhogy hozzátok ki a nyárból a maximumot, és természetesen a nyár élvezhetetlen zenék nélkül, úgyhogy mi itt a Rádió Moston ma is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a hangulatotok még jobb legyen, hogyha ránk hangoltok, tekerjetek a hangerőn és élvezzétek minden idők legnagyobb slágereit. Ebben az órában köszöntjük az ünnepelteket, hozok lapszemlét és kalendáriumot, ahogy azt már megszokhattátok. Na de akkor koncentráljunk a zenékre. Egy újdonság érkezik Gracie Abrams-tól, ez lesz a Look at My Life, előtte pedig David Guetta, Anne Marie és Coily Ray nyitja a mai közös napunkat. Ez a Baby Don't Hurt Me.

legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Július 17-ét írjuk, és a mai napon az Endrék és az Elekek ünnepelnek. Az Endre német, szláv, magyar eredetű név, jelentése férfi, férfias. Ez a név független, magabiztos és kezdeményező személyiség kialakítását támogatja, nem hajlandó feladni az álláspontját vagy belemenni bármiféle kompromisszumba, sőt, beosztottként sem hajlandó elvégezni olyan munkát, aminek a céljával nem ért egyet. Egyenes jellem, mások sokszor nehezen fogadják el harsány, fölényes, gyakran erőszakos stílusát. Az Elek abszolút magyar eredetű név, jelentése ismeretlen. Az Elek név pedig komoly, az üzlet világában gondolkodó személyiség kialakulását támogatja, aki szeret maga dönteni és mentes mások befolyásától. Szüksége van a függetlenségre és a szabadságra. Nem ambiciózus természetű, inkább állandóságra, nyugalomra vágyik, ami a felelősségteljes munkához a hátteret biztosíthatja számára. Szeret a maga ura lenni, de másokért is felelősséggel bír, ha a helyzet úgy kívánja. Hát kedves Endrék és Elekek, szóljon ez a nap rólatok, Isten éltessen benneteket, természetesen köszöntjük azokat is, akik ma születésnapot ünnepelnek, és a nap ünnepeltjeinek ma is hoztunk egy dalt, a Coldplay érkezik, és a Good Feelings.
0: Ez volt a kalendárium.
2: Jó reggelt!
0: Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió most, itt a 91.2.

0: mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Aktuális, kaposvári, és mindent megtudunk, ami bennünket érint, érdekelhet a várossal kapcsolatosan. Ez bizony a kaposvármos.hu. És úgy, ahogy a hírekben is hallottátok Krisztiántól, itt is beszámolnak arról, hogy idén is lesz tűzijáték, és meg is van Kaposvár augusztus 20-ai programja, a kaposvármos.hu-n elolvashatjátok. Itt írnak arról is, hogy elfoglalta hivatalát Somogy vármegye megbízott rendőrfőkapitánya. Arról is beszámolnak, hogy harmadszor is hőlégballon bajnokság lesz Kaposváron. Olvashattok arról, hogy csapatostul csapatták az erőleresek Kaposvár belvárosában, a 6 fiatalból mindössze egy viselt védősisakot, újfajta gyermekek behálózását célzó trend jelent meg, programokban gazdag évet zárt a kaposvári Matthias Corvinus kollégium, felújították a Gönczi Ferenc utca déli oldalán futó járdát, megérkezett a két új midi busz, a héten munkába állnak a türkisz buszok Kaposváron. Na de nem sorolom, mert még sok aktualitással találkoztatok, csak kattintsatok a kaposvármos.hu-ra.
0: Ez volt a Lapszemle. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
2: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmik Krisztiántól hallják. Gázvezetékcsere miatt az Arany János közben hétfőtől ideiglenes sebesség és forgalomkorlátozásra kell számítani. A munkálatok során felbontják az úttestet, ezért az EON arra kéri az autósokat és gyalogosokat, hogy az ideiglenes jelzéseket figyelve fokozott óvatossággal közlekedjenek a munkaterület közelében. Megegyezték továbbá, hogy a kivitelezés ideje alatt a földgázszolgáltatás folyamatos lesz, és a környéken lévő házakat is meg lehet közelíteni. A munkálatok várhatóan szeptember végéig tartanak. Időközi önkormányzati választást tartanak július 26-án Bárdudvarnokon, miután a képviselőtestület tavasszal feloszlatta magát. A döntést azzal indokolták, hogy a polgármester és a testület közötti munkakapcsolat, valamint a bizalom olyan mértékben megromlott, hogy az már veszélyeztette az önkormányzat működését. A választáson két független polgármester jelölt indul. Ismét adathalász SMS-ekre figyelmeztet a rendőrség. Az Országos Rendőrfőkapitányság azt közölte, hogy továbbra sem küldenek szöveges üzenetben közlekedési bírságról szóló értesítést. A csalók hamis linket mellékelnek az SMS-ekhez, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza, és a személyes, valamint a bankkártya adatok megszerzésére szolgál. A hatóság azt kéri, hogy senki ne kattintson a hivatkozásra, ne adja meg adatait, hanem az ilyen üzeneteket azonnal törölje. Szalmonella fertőzés miatt visszahívta a fogyasztóvédelem a Riva márkájú instant leveseket. A hatóság arra kérte a vásárlókat, hogy a termékeket semmiképp ne fogyasszák el, hanem vigyék vissza a vásárlás helyére, ahol visszakapják az árát. Az intézkedést az indokolja, hogy Magyarországon is azonosítottak a termékhez köthető szalmonella fertőzést, akár csak Németországban és Litvániában. A Riva termékeit többek közt a Tesco-ban és az Ecofamily üzleteiben is lehet kapni.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma tetőzik a kánikula, a kora reggeli 19-20 fokról délutánra 33 fokig melegszik a levegő. Sok napsütésben bízhatunk, amit viszont felhők zavarhatnak, a délutáni órák második felében pedig záporok, zivatarok is kialakulhatnak élénk széllökésekkel. Hétvégén is marad majd a változékony felhős idő, elszórtan záporokkal, 30 fokos csúcsértékkel.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Róth Balázsi Hunor.
4: Róth Balázsi Hunor a stúdióban, bizonyám, szép reggelt mindenkinek, július 17 van, és ami a legjobb a mai napban, hogy péntek, előttünk a hétvége, jön egy kis felszusszanás, már elsősorban azoknak, akik munkával töltötték a hetet, mert vannak bizony olyanok is, akik ilyenkor kiveszik a szabadságot, és munkahelytől függően rövidebb, hosszabb távokra. Mert hogy a legtöbben én azt látom, hogy ilyen egy, maximum két hetet tudnak egyszerre kivenni, azért, hogy kikapcsolódjanak, feltöltődjenek, de akadnak olyan ismerőseim is, akik az egész augusztust vagy még több időszakot kivesznek, mert sok a gyerek, már megvannak a megfelelő évek, sok a szabi, és hát akkor itt a nyár, élvezzük ki minden percét. Én ezt kívánom mindenkinek, drága hallgatók, élvezzétek ki a nyár minden percét, és indítsátok velünk július 17-ét, ezt a nagyszerű pénteket. Ma is várom üzeneteiteket 0670 32 32 355. Most pedig csapjunk bele ebbe a fél órába. Érkezik Pink Panthers és Zara Larsson közösen a Stateside. Előtte pedig Oli Murst és Travis McCoy-t hallgatjuk. Ez a Wrapped Up a Rádió Moston. Now it's

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Július 17-ét írjuk, és a mai napon éppen 51 éve annak, hogy létrejött az első nemzetközi űrállomás. 34 évvel ezelőtt ezen a napon szűnt meg Csehszlovákia, és létrejött Csehország és Szlovákia. 1914. július 17-én született Tolnai Klári, kétszeres Kossuth-díjas színésznő, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. 81 éve, 45. július 17-én Truman, Stalin és Churchill részvételével megkezdődött a Potsdami konferencia. 74 éves születésnapot ünnepel a mai napon David Hasselhoff, amerikai színész, a Baywatch és a Knight Rider sztárja. Ma 72 éve, hogy megkezdődtek az első Disneyland építési munkálatai. 58 évvel ezelőtt bemutatták a Beatles animációs filmjét, a Sárga tenger alatt járót. 37 éves születésnapot ünnepel ma a Verrasztó Evelyn, Európa-bajnok úszó, olimpikon. És végül, de nem utolsó sorban, ma ünnepli 53. születésnapját Bozsó Péter, vagy ahogyan a South Park rajongók ismerik, Bozsó Petike, aki bizony Stan hangja volt a South Park sorozatban.
0: Ez volt a kalendárium.

0: Reklám.
1: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
2: Cseritigó 8 már 11.400.000 forinttól a Kaposvár Kft-nél fix 1% THM-mel. Szuper felszereltség, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok! Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Idén is lesz tűzijáték augusztus 20-án Kaposváron, és két helyszínen is ünnepi programok várják majd az érdeklődőket. A Kossuth téren reggel 9:30 zászló felvonással kezdődik az államalapítás ünnepe, majd ünnepi műsor, kenyérszentelés, koszorúzás és szentmise következik. Délután 3 órától a Városligetben családi és gyermekprogramok, lovagi bemutató, valamint táncház színesíti a programokat. A kicsiket többek közt Kovácsovics Fruzsina gyermekműsora várja, valamint fellép majd a kaposvári helyőrségi zenekar is. A rendezvénysorozat este 9 órakor tűzijátékkal zárul. Új megyei rendőrfőkapitánya van Somogynak. Terjék Gábor dandártábornok csütörtökön vett át megbízási okmányát ünnepélyes állománygyűlésen Kaposváron. Az új vezető rendészeti és jogász végzettséggel rendelkezik, korábban 10 éven át szolgált a marcali rendőrkapitányság állományában, legutóbb pedig a terrorelhárítási központ hivatalvezetőjeként dolgozott. Elődje Molnár Gábor dandártábornok, a jövőben a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányságot fogja vezetni. Egy héttel elhalasztják a szombatra tervezett balatonátúszást a kedvezőtlen időjárás miatt. A szervezők a Hungaromet előrejelzése és a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal folytatott egyeztetés után döntöttek a halasztásról, mivel a hétvégére erős szelet, jelentős hullámzást és zivatarokat jósoltak. A verseny új tervezett időpontja a jövő szombat. A végleges döntést azonban a szervezők a jövő csütörtöki időjárás előrejelzés alapján hozzák meg. Magas középhőmérséklet és zivatarok miatt is figyelmeztetést adott ki péntekre a Hungaromet. Az Alföld több megyében másodfokú, az ország nagy részén pedig elsőfokú hőségriasztás lesz érvényben, mert a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 25, helyenként a 27 Celsius fokot is. Pénteken emellett a délutáni és esti órákban többfelé zivatarok alakulhatnak ki, amelyet viharos szél, jégeső és intenzív csapadék kísérhet. A meteorológusok azt kérik, hogy mindenki kísérje figyelemmel a friss előrejelzéseket és az esetleges riasztásokat pénteken. Drónokkal erősíti a vasúti üzemi területek védelmét a MÁV csoport, miután idén több tragédia is történt a vonatok tetejére felmászó vagy az elzárt területekre belépő emberek miatt. A társaság szerint a felső vezetékek 25 000 voltos feszültsége miatt már egyetlen figyelmetlen mozdulat is végzetes lehet. A MÁV ismét arra kérte az embereket, különösen a fiatalokat, hogy ne lépjenek be a lezárt vasúti területekre, és ne másszanak fel a vonatok tetejére.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma tetőzik a kánikula, a kora reggeli 19-20 fokról délutánra 33 fokig melegszik a levegő. Sok napsütésben bízhatunk, amit viszont felhők zavarhatnak, a délutáni órák második felében pedig záporok, zivatarok is kialakulhatnak élénk széllökésekkel. Hétvégén is marad majd a változékony felhős idő, elszórtan záporokkal, 30 fokos csúcsértékkel.
0: Időjárás jelentést hallottak! Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
3: Elmúlt 7 óra, szép reggelt kívánok mindenkinek, és könnyű napindítást, sokan vagytok már biztos az utakon, sokan hallgattok bennünket autóban, köszi, hogy együtt utazunk. Elmúlt 7 óra, köszönjük szépen a híreket Cserhalmi Krisztiánnak, szép pénteket és hétvégét kívánunk neki, 7:30-kor a legfontosabb tudnivalókat már Bán Éva hozza. Aztán 7:30 után közlekedési infókat is hozok, sőt, hívom ebben az órában telefonon Smar Rafaelt, hogy megtudjuk tőle, milyen időjárásra is számítsunk az előttünk álló időszakban. Hogyha pedig ti üzennétek nekünk, akkor megtehetitek 0670-32-32-355, ez SMS és Viber számunk, ami értelemszerűen hívható is. Na de a főszerepet mellettetek a zenék kapják. Kedves hallgatók, ma reggel is itt a rádió moston. A folytatásban jön Dua Lipa, a Blah Louisiana, most pedig az órát Chris Brown nyitja, ez a Turn Up The Music.

0: Időjárás jelentés.
1: Hétvége előtt mindig kiemeltebb figyelmet fordítunk az időjárásra, mert hogy mennénk, utaznánk, kirándulnánk, egyszerűen csak programot terveznénk. Tudjuk, hogy kültéri vagy beltéri programokkal számoljunk. Éppen ezért hívtam, és már itt is van velünk a vonalban, a Rádió Most és a Kaposvár Most.hu időjósa Smar Rafael, hogy elárulja nekünk, mire is számítsunk. Jó reggelt, szia Rafi!
2: Sziasztok, szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Most még elég szép a reggel, de aztán délutántól kezdődően egyre több helyen lehetnek záporok, zivatarok, és estétől kezdődően akár károkozó zivatarok is érkezhetnek nyugat-dél-nyugat felől, amit inkább a viharos szél fog jellemezni, de jégeső is előfordulhat. Hát így napközben azért rendesen befűtenek majd 34-35 fokkal, így ezek a zivatarok nem véletlenül, hogy olyan erősek lehetnek, és a hétvégén is a zivatarok uralmában alakul. Holnap és holnap után ugyanúgy számítanunk kell záporra, zivatarra, és vasárnaptól kezdődően lehűlés érkezik, de ez inkább a jövő hét első felében érezteti a hatását. Fázni nem fogunk, de nem lesz igazán strandidő, mint amilyet elvárnánk egy ilyen júliusi naptól.
1: Hát ezt most dönts el mindenki, hogy jó vagy rossz hír, biztos vagyok benne, hogy vannak olyanok, akik örülnek neki, de vannak olyanok is, akik szeretnének sokkal melegebbet és önfeledten strandolni a kánikulában. Smar Rafinak köszönjük szépen!
0: Időjárás jelentést hallottak!

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Készülj az év legnagyobb desedai habpartijára. Július 18-án szombaton a Nekem a Deseda hatalmas habpartival vár mindenkit. A jó hangulatról DJ Volumen gondoskodik, a program pedig tele lesz élményekkel. Habparti, cukorkaágyú, kézműves sarok, csillámtetkó, minidiszkó és papírhajó szépségverseny. Élmények az egész családnak. Irány a Deseda. Találkozzunk július 18-án. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
3: Nyáron irány a Balaton?
4: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
3: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
4: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
5: kultkikötő.hu.
6: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
7: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
8: Ha a lefolyót beszélni tudna...
9: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
8: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
6: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
10: Lakossági fórum kezdődött Kaposváron. Fennakadások várhatók az elektronikus ügyintézésben. Jó reggelt kívánok, Bán Éva vagyok, a rövid hírekkel 7:30 van. A tervezett új buszmenetrendről kezdődött lakossági fórum csütörtökön Kaposváron. A közlekedési központnál megrendezett megbeszélést azzal a céllal hívták össze, hogy minden kaposvári elmondhassa a véleményét, az új menetrenddel pedig a közösségi közlekedés még jobban igazodjon az utasok igényeihez. Az eseményen Szita Károly Kaposvár polgármestere hangsúlyozta, olyan menetrendet szeretnének, amely valóban a kaposváriakat szolgálja, de ez csak a városlakók véleményével és javaslataival sikerülhet. Éppen ezért további 7 helyszínen tartanak lakossági fórumokat a következő hetekben. A legközelebbi alkalom július 21-én lesz a Toldi lakótelepi iskolában. Népi építészeti nyári tábor zajlik Szennában. A Skanzen közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az 5 napig tartó táborban a résztvevők elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetnek a hagyományos technikákról. A tábor ideje alatt elvégzik a nagykorpádi istálló falának, valamint a kemence szintégla falának tapasztását, de Kisbajomba is ellátogatnak, ahol az istálló csömpölyeges technikájú falazatának javításán dolgoznak a tábor lakói. A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága második alkalommal rendezett népi építészeti nyári tábort. Csak korlátozottan működik a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés, közölte a kormány csütörtökön a Facebook oldalán. Azt írták, hogy az informatikai háttérrendszerekben tervezett karbantartás miatt időszakosan nem lesznek elérhetőek egyes e-közigazgatási szolgáltatások. A bejegyzés szerint azokban az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban is fennakadások várhatók, amelyek DÁP, azaz digitális állampolgár, vagy KAÜ, központi azonosítási ügynök azonosítást használnak.
0: Időjárás jelentés.
10: Ma összességében sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható, többfelé élénk lesz a déli, délkeleti szél. Este, éjjel egy hideg front érkezik, ami többfelé hoz csapadékot, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délelőtt 25 fok körül, délután pedig 32 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
5: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Beszéltem is ma reggel is már Lacival, az Euro 6-szor a taxi munkatársával, aki nyilván korán kelt és rója már a köröket a városban. Viszont az az igazság, hogy nagyon nincs miről beszámolni, drága rádióhallgatók, mert hogy igen-igen nyugis a közlekedés a városban. Itt is érződik a vakáció mellett, hogy sokan szabadságon vannak. A bevezető utak is maximum Toponár és Füred felől picit forgalmasabbak. Nyilván ez időnként csökken, időnként nő a forgalom, de nagy eseményekről nem tudok beszámolni. Viszont azt elmondom, hogy a kaposvári nagypiac környékén, aki csak teheti, menjen be a piac mély garázsába, parkoljon ott, árnyékban van az autó, és kellemesen talál parkolóhelyet. A külső utcákban inkább pedig parkoljanak azok, akik bérlettel rendelkeznek, hogy ne kelljen még a bérleten kívül plusz parkolójegyet is váltaniuk a mélygarázsban, de hát sokan vannak a piacon értelemszerűen. A Balcsi-Zsilinszky utcán keresztül haladni picit kalandos mostanában, azon belül is vannak is elterelések, időnként lezárják az utcát, aki teheti, továbbra is kerülje, ezt fontos elmondani. Aki régóta nem járt a városban, és mondjuk a környékbeli falvakból hallgat bennünket, elsősorban nekik mondom, hogy a Kossuth-Lajos utca, a Somsics és a Balcsi között megfordult forgalmi renddel várja az arrafele közlekedőket, így tehát a Somsicsból lehet behajtani az egyirányú utcába. Emellett a lámpák mindenhol működnek, drága rádióhallgatók, különösebb forgalmi esemény nem történt, viszont ha van nektek infótok, osszátok meg velünk 0670 32 32 355.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
2: Ugorjon neki a napnak! Mi segítünk! Ez itt a Napraki.

Már a hátunk mögött hagytuk a 3-4-8-at, Lumidit hallgattuk, a Never Leave You szólt Kaposvár rádiójában a Rádió Moston, és ha már nyár, akkor érdemes előre beírni a naptárban augusztus 20-át is, mert Kaposváron idén is egésznapos programokkal készülnek az államalapítás ünnepére. Délelőtt a Kossuth téren lesz a hivatalos ünnepség, zászló felvonással, ünnepi műsorral, kenyérszenteléssel és koszorúzással, ahogy az lenni szokott, majd a Nagyboldog Asszony Székesegyházban szentmisével folytatódik a program. Aztán 20-án délután a Városliget veszi át a főszerepet, ott családi programok, népi játékok, arcfestés, légvárak, lovagi bemutató, Kovácsovics Fruzsina gyermekműsora, a Kaposvár helyőrségi zenekar koncertje, Solymász bemutató, táncház, és este a Magyar Banda zárja a napot egy lendületes koncerttel. Szóval, ha még nincs programotok augusztus 20-ára, már most érdemes számolni vele. Csütörtökre esik, és bizony hosszú hétvégénk is lesz, de minden adott ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Most pedig maradjatok velünk, mert érkezik Marshmello és Kane Brown közös dala itt a Rádió Moston. Ez a My Zone It. New truck, big

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Kofa Vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
2: Mindent megelőzően felhívom rá figyelmet, hogy a kaposvári nagypiacon holnap szombaton, azaz 18-án ingyenes dinnye kóstolóra várnak mindenkit 8 és 12 óra között a régi csarnokban. Természetesen a kóstolások készlet erejéig tart, úgyhogy kedves hallgatók, menjetek ki a nagypiacra, kóstoljatok dinnyét, majd vegyetek dinnyét és otthon lakjatok jól belőle. Na de ha nem csak dinnyét szeretnétek vásárolni, akkor én ezúttal is hoztam nektek néhány árat a kaposvári nagypiacról. Hát a nyár egyik nagy kedvence, mert ilyenkor lehet helyit kapni belőle, és ilyenkor a legzamatosabb az a paradicsom, 550 forinttól kapható kilója. A lecsópaprika kilója ugyancsak 550 forintért vásárolható, a sárgarépa kilójáért 650 forintot kell fizetni, míg egy kiló citrom 1800 forintba kerül. Hogyha káposztást, ételt készítenétek, akkor fejes káposzta is van, egy 450 forintos kilósáron, csirkemelfilé 1990 forintért, kacsaszárnytő 1690 forintért, de hogyha esetleg egy hamburgerezős kerti partit terveztek a hétvégére, akkor ajánlom figyelmetekbe a hamburger húst, ami Angus marhából készül, ennek kilója 4999 forint. És hogyha már ingyenes dinnyekóstolóra várnak benneteket, akkor mondom a termelői görög dinnye árát is, 600 forint egy kiló, és végül, de nem utolsó sorban a csemege kukorica darabja 300 forintba kerül. Úgyhogy kedves hallgatók, menjetek a kaposvári nagypiacra, élvezzétek a hangulatot, kóstoljatok dinnyét, majd vásároljatok be a finomabbnál finomabb portékákból, és a hétvége szóljon a falatozásról, a gasztronómiáról, a ti életetekben is.
0: Ez volt a Kofa Vizit. Reklám.
3: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
4: Két zavar, hogy napnyugta. Után kezd... Kedik az invázió, ha van balcsicsi.
5: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
6: Ez a Buona Vita.
7: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
8: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
5: Rendelj az Attalai Halászcsárda hétvégi kínálatából július 17-18 és 19-én is. Húsimádó és csirkefogó tál 5 főre 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túrós csuszával 2-t fizet 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csapd le az ajánlatokra. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
9: Kaposvári tűzifa telephelyre segédmunkást keresünk. Bérezés nettó 17.000 forint per nap. Jelentkezni a 0620 973 10 91-es telefonszámon lehet.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
10: A kaposvári MCC is lezárta a tanévet. Társadalmi párbeszéd indul a közlekedés biztonságról. 8 óra van, jó reggelt kívánok, Bánéva vagyok a Rádió Most híreivel. Eredményes volt a kaposvári MCC tanéve. A Matthias Corvinus Kollégium helyi képzési központjának közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az intézmény több száz fiatalnak szervezett foglalkozásokat, programokat, voltak előadások, nyelvórák, de kirándulások is színesítették a tanévet. Az MCC hetedikesei megnyerték az országos vitaversenyt, a középiskolások pedig nemzetközi és országos vitaversenyeken értek el kiemelkedő eredményeket. A Post szerint az MCC Kaposvár szeptembertől megújult programsorral és számos újabb rendezvénnyel vág neki a következő tanévnek. A balatoni fejlesztések jövője volt a témája annak a tárcaközi egyeztetésnek, amelyről a közösségi oldalán számolt be a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, azt írta, az egyeztetés célja a térség hosszú távú fejlesztési irányainak összehangolása volt. Megjegyezte, olyan fejlesztéspolitikai modellt szeretnének kialakítani, amely egyszerre biztosítja az állami koordinációt és a helyi közösségek, valamint az önkormányzatok érdemi részvételét a közös döntésekben. A kaposvári Rock Színház előadásával folytatódott a Szilvás Szentmártoni nyári esték programsorozat. A rendezvény sor a hónap elején egy csiki bemutatóval kezdődött, tegnap pedig már a Pál utcai fiúk musical változatát élvezhette a közönség. Az érdeklődők legközelebb, augusztus 4-én látogathatnak el a somogyi településre, akkor a dzsungelkönyvével lép színpadra a Rock Színház társulata. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról, a balesetek számának csökkentése érdekében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón csütörtökön. A miniszterelnök kiemelte, a kormány.hu oldalon elérhető, több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még ez év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Hangsúlyozta, a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészség védelme. Két új jelentős denevérkolóniát fedeztek fel civil kutatók segítségével a közelmúltban Pécsen, közölte a Dunadráva Nemzeti Park. Kiderült, hogy a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének egyik épületében egy ritka és fokozottan védett faj, a csonkafülű denevérek mintegy 300 példánya él. Ez az életközösség a Dunántúl legnagyobb ismert kolóniája e fajból. A másik hasonló jelentőségű felfedezés volt, hogy egy pécsi ipari épületben több mint 900 példányos, közönséges denevér kolóniát találtak. A szakemberek szerint az új kolóniák felfedezése reményt ad a denevérek alkalmazkodó képességének alátámasztására.
0: Időjárás jelentés.
10: Ma összességében sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható, többfelé élénk lesz a déli, délkeleti szél. Este, éjjel egy hideg front érkezik, ami többfelé hoz csapadékot, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délelőtt 25 fok körül, délután pedig 32 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész. Girl, I'm about to have a panic attack. I

8 óra után járunk. Jó reggelt, szép pénteket. Reméljük, hogy jól indult a reggel. Akár már úton vagytok a munkahely felé, akár megérkeztetek, vagy még csak most kortyoljátok az első kávét, vagy éppen a nyári szabadságot élvezitek. A naprakész második óráját Lidzó nyitotta. A To Be Loved-ot hallgattuk Bán Éva hírei után a Rádió Moston. A következő egy órában is itt leszünk veletek a legfontosabb helyi információkkal, friss hírekkel, jó zenékkel, és persze a megszokott lendülettel. Ha szeretnétek bekapcsolódni a műsorba, írjatok nekünk bátran, jöhet üzenet, fotó, vagy akár egy jó történet arról, hogy hogyan telik a péntek reggeletek. De várunk a Rádió Most Facebook oldalán is, Messengeren, vagy SMS-ben, vagy Viberen a 0670-32-32-355-ös telefonszámon. Most pedig egy igazi rock legenda következik Kanadából. Bryan Adams nemrég jelentkezett a 51st State című új dalával, amelyben a rájellemző energikus gitárhangzás mellett egy csipetnyi szatirikus társadalomkritika is helyet kapott. Bryan Adams több mint 4 évtizede van a pályán, és még mindig képes friss dalokkal meglepni a rajongóit. Jön tehát a 51st State a Rádió Moston.

A Nothing But Thieves dalát hallgattuk, ez volt a Welcome to the DCC a Rádió Moston, már 4:49 is elmúlt, még mindig július 17-e péntek van, és egy kiváló programom van, kedves hallgatók, számotokra a hétvégére, szombatra, azért, hogyha véletlenül későn feküztök le, akkor ne legyen probléma a korán keléssel, így vasárnap még ki tudjátok pihenni a buli fáradalmait, ugyanis a Nekem a Desed a büfénél szervezik a partit a parton. 15 órától DJ Volumen, azaz Horváth Szabi kollégánk már tója a zenét, mindeközben pedig óriás habpartival, cukorágyúval és minidiszkóval is készülnek nektek. Természetesen időközben falatozhattok finomakat, ihattok nagyszerű nedüket, fagyizhattok, és lesz még papírhajó szépségverseny, Luffy Glow, csillámtetkó és kézműves sarok, úgyhogy az egész családot várják szeretettel a Nekem a Desed a büfénél, ami a legjobb az egészben, hogy a rendezvény ingyenes. Úgyhogy kedves hallgatók, élvezzétek ki a szombatot, érezzétek jó magatokat, és legyen egy kiváló délutánotok, estétek a Desedán, a Nekem a Desedánál. Most pedig a partit folytatjuk mi is itt a Rádió Moston Robin Schulzzal és Alidával, ez az In Your Eyes a 91.2-n.

0: talking. Reklám.
1: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
0: Reklám hangzott el. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Vajon melyik lehet az a magyar dal, amit a legtöbben dolgoztak fel?
3: Neoton.
2: Nem rossz a tip, de sajnos nem. De nem találnád ki soha. Én se találtam volna ki.
3: Miki.
2: Én komolyan. A legtöbbet feldolgozott, átdolgozott magyar szerzemény nem a közelmúltban keresendő. Ugyanis Seres Rezső Szomorú Vasárnap című dalát rengeteg adaptációban találhatjuk meg a világ zenei életében. Képzeljétek el, Billie Holiday, Ray Charles, de még Björk és Sinéad Connor is elkészítette a saját Szomorú Vasárnap verzióját, nyilván angol nyelven. Bloomy Sunday, ő is elénekelte, de Billie Holiday, Ray Charles, Björk, hatalmas, hatalmas.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
4: Társasházban élsz?
5: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
4: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
5: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
4: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
5: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
4: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
5: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek most!
6: A világűr titkaival ismerkedtek a gyerekek. Ezen a hétvégén lesz a Krisna-völgyi búcsú. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok, a rövid hírekkel 8:30 van. A világűr titkaiba nyerhettek bepillantást a gyerekek csütörtökön a kaposvári Takács Gyula könyvtárban. Az intézmény közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint ismét a Kacagó csütörtökök elnevezésű programsorozat folytatódott, ezúttal dr. Mosoni László csillagász közreműködésével. Az apró érdeklődők és családjaik a szakember előadásából megismerkedhettek a bolygók, a csillagok és a világegyetem csodáival, majd kézműves foglalkozással zárták a délelőttöt. Búcsút tartanak ezen a hétvégén a Krisna völgyben. A július 19-ig tartó rendezvényre immár 31. alkalommal látogathatnak el az érdeklődők Somogyvámosra, a Krisna tudatú hívők ökofalujába. Az indiai kultúra iránt érdeklődők tematikus sétákon ismerhetik meg a biofarmot, a kertészetet, a gyógynövénykertet és a tehénvédelmi központot. A hétvége egyik legkülönlegesebb eseménye a hagyományos indiai védikus esküvő lesz, de a gasztroélményeket keresőknek is kínálnak érdekességet, autentikus indiai menükkel, indiai street food különlegességekkel, valamint vegetáriánus fogásokkal készülnek a háromnapos eseményre. A közbiztonság javítása, a rendőrség közterületi jelenlétének erősítése és a meglévő erőforrások hatékonyabb felhasználása érdekében azonnali intézkedéseket hozott, valamint közép- és hosszú távú stratégiai tervet dolgozott ki a belügyminisztérium, közölte a szaktárca csütörtökön. Azt írták, a minisztérium egy jogszabálymódosítási csomagot készít elő, amelynek célja a többi között a meglévő állomány megtartása, tehermentesítése, valamint egy egységes bérrendezési struktúra kialakítása. A módosítási csomagot az őszi ülésszakban terjesztik az országgyűlés elé.
0: Időjárás jelentés.
6: Ma összességében sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható, többfelé élénk lesz a déli, délkeleti szél. Este, éjjel egy hideg front érkezik, ami többfelé hoz csapadékot, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délelőtt 25 fok körül, délután pedig 32 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával.
3: napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
7: Elmúlt 8:30, köszi Évus a híreket, várunk vissza 9 órakor is a mikrofonnál Ród Balázsi Hunor. Kívánok mindenkinek szép délelőttet Kaposvár rádiójában a Rádió Moston. Arra biztatlak benneteket, hogy írjatok, hívjatok 0670 32 32 355, ha van közlekedési infótok, azt aztán pláne ne tartsátok magatokban, hogy tudjuk megosztani a többi hallgatóval, hogy hol mire számítsanak. Úgyhogy kedves hallgatók, számítunk rátok továbbra is, ti pedig számíthattok ránk, hogyha a jó hangulatról, az informativitásról és a lendületről van szó, mert bizony tovább pörgetjük minden idők legjobb zenéit, és hozok még infókat is ebben a fél órában. Madonna is, a Jump is itt lesz velünk a folytatásban, érkezik Somber és a Homewrecker, most pedig a fél óra elején Lutusha McNeil szórakoztat.

0: a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: De nem ám, és nem maradtok le velünk Kaposvár múltjának fontos eseményeiről sem. Éppen ezért időutazunk így július 17-e apropóján, és már is mondom, hogy melyek azok a kerek évfordulók, amelyekre ma emlékezünk. Például ma 115 éve ezen a napon született Zólyomban Merő Béla, a Táncsics Mihály gimnázium igazgatója, aki egyébként 1994-ben hunyt el városunkban. Ugyanakkor ma 20 éve sajtótájékoztatón jelentették be, hogy Szeretem Kaposvárt néven civil mozgalmat indított 7 kaposvári közéleti személyiség. A Szeretem Kaposvárt pedig azóta is aktív, sőt azóta ezen a címen még dal is született. Hát kedves hallgatók, most egy picit rövidebbre sikerült a kaposi kalendárium, de érdemes a kaposvármost.hu-n ezt böngészgetni, mert minden nap találtok érdekességeket, így a város múltjából. Kattintsatok! Most pedig tekerjetek, mégpedig a hangerőn, jön Offenbach és Justin Jezzo az Over You-val.

A Follow the Flow énekelt ez volt a holnap küszöbén a Rádió Moston 2020-ból, hamarosan 9-et üt az óra, a napra kész végéhez érkeztünk, de változatlan lendülettel jövök vissza 9 után is, maradjatok velünk, most Lady Gaga zárja az órát is, a The Dead Dance.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Készülj az év legnagyobb desedai habpartijára. Július 18-án szombaton a Nekem a Deseda hatalmas habpartival vár mindenkit. A jó hangulatról DJ Volumen gondoskodik, a program pedig tele lesz élményekkel. Habparti, cukorkaágyú, kézműves sarok, csillámtetkó, minidiszkó és papírhajó szépségverseny. Élmények az egész családnak. Irány a Deseda. Találkozzunk július 18-án. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
2: Kint tombol a nyár, bent pedig hűvös kényelem és rengeteg inspiráció vár. A Baroszőnyeg áruházban mindent megtalálsz, ami egy szebb otthonhoz kell. Laminált, SPC, vinil és PVC padlók, szőnyegek, függönyök, karnisok, falpanelek, műfű és még sok más. Klimatizált áruház, hatalmas raktárkészlet, ingyenes kaposvári kiszállítás. Baroszőnyeg áruház, Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kerárakon?
4: Igen!
3: A kaposvári West Nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagykeráron, mindenkinek. West Nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
5: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
6: Elfáradt a mindennapi főzésben? Akkor van egy jó hírünk! Az Attalai Halászcsárda nyugdíjas menüje most mindössze 1350 forint. Házias ízek, változatos ebédek és ingyenes kiszállítás 18 településen. Új tagokat most is várunk. Hívja a 30 916 43 66-os számot.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: Lakossági fórum kezdődött Kaposváron a tervezett új buszmenetrendről. Mégsem lesz ezen a hétvégén Balaton átúszás. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, 9 óra van. A tervezett új buszmenetrendről kezdődött lakossági fórum csütörtökön Kaposváron. A közlekedési központnál megrendezett megbeszélést azzal a céllal hívták össze, hogy minden kaposvári elmondhassa a véleményét, az új menetrenddel pedig a közösségi közlekedés még jobban igazodjon az utasok igényeihez. Az eseményen Szita Károly Kaposvár polgármestere hangsúlyozta, olyan menetrendet szeretnének, amely valóban a kaposváriakat szolgálja, de ez csak a városlakók véleményével és javaslataival sikerülhet. Éppen ezért további 7 helyszínen tartanak lakossági fórumokat a következő hetekben. A legközelebbi alkalom július 21-én lesz a Toldi lakótelepi iskolában. Mégsem rendezik meg holnap a Balaton átúszást, erről tájékoztattak a szervezők csütörtökön. Az eredetileg most szombatra tervezett eseményt egy hét múlva tartják meg, amennyiben az időjárás megfelelő lesz. A mostani halasztásra is a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt volt szükség. A Hungaromet előrejelzése szerint ugyanis erős szél, jelentős hullámzás és zivatarok is várhatók. A Balaton átúszást a jelenlegi tervek alapján jövő szombaton tartják meg, a végleges döntést azonban a szervezők majd csak a jövő csütörtöki időjárás előrejelzés alapján hozzák meg. A belügyminiszter 30 napos fokozott közbiztonsági akció végrehajtását rendeli el a fővárosban, közölték a kormány szóvivői tájékoztatón csütörtökön. Az ellenőrzés elsődleges területei a budapesti belváros kiemelt forgalmú szórakozóhelyeinek környezete, valamint Rákos rendező térsége. Az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer szereplőit is bevonják, az érintett területeken jelenlévő kábítószerhasználók, valamint a hajléktalanok miatt. Felfüggesztették állásából és vizsgálat indult Donald Trump amerikai elnök súgógépének kezelője ellen a bennfentes kereskedelem egy sajátos fajtájának gyanúja miatt, erősítette meg a Fehérház csütörtökön. A gyanú szerint a férfi, aki 2016 óta kezeli a Donald Trump beszédei során használt súgógépet, rendszeresen tett meg téteket egy internetes fogadó oldalon, az elnök beszédei során felmerülő kulcsszavakra, amivel csaknem 100 ezer dollár, azaz 31 millió forint nyereményhez jutott. Híreink végén pedig sport. Ma kezdődött és egész hétvégén tart a Desedán a pontyfogó országos bajnokság. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület tájékoztatása szerint a vasárnapig tartó megmérettetést a Füredi Szőlőhegy alatti partszakaszon a versenypályán rendezik meg. A területen csak a versenyzők horgászhatnak, az érintett részt a szervezők megjelölik. A tájékoztatásban megjegyzik, hogy a hobbi horgászok a versenypályán kívül pecázhatnak, és a csónakkikötőkből is ki lehet hajózni.
0: Időjárás jelentés.
7: Ma összességében sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható, többfelé élénk lesz a déli-délkeleti szél. Este, éjjel egy hideg front érkezik, ami többfelé hoz csapadékot, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Délelőtt 25 fok körül, délután pedig 32 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Időjárás jelentést hallottak.
1: Most pedig újra a legjobb zenék.
0: Rádió Most.

A Jonas Brothers és Karol G nyitotta az órát, ez volt az EXA 91.2-n, elmúlt 9 óra néhány perccel, a mikrofonnál Ród Balázsi Hunor, mesésen süt a napod akint, csodálatos időjárásunk van, egy nagyszerű péntek, és remélem, hogy mindenkinek jól indult a mai napja. Kívánom a kedves rádióhallgatóknak, hogy a jó kedv, a jó hangulat és a jó zenék ne kerüljék el őket a mai napon sem. Várom üzeneteiteket 0670 32 32 355, írhattok SMS-t vagy Viber üzenetet, vagy fel is hívhat. Na de akkor adjuk vissza újból a főszerepet a zenéknek. Ausztráliából jön a folytatásban Tones and I, ez lesz a Dance Monkey, előtte pedig Horváth Tamás jó hangulatú dalát hallgatjuk. Itt is van a százszor szép a rádió mostan.

0: Velünk gyorsabban megy a munka. Rádió most.
1: De gyorsabban ám, szép napot mindenkinek, 9:50 is elmúlt néhány perccel, és azt hiszem, hogy mostanra már mindenki érzi, megérkezett a péntek, az a nap, amikor valahogy gyorsabban telnek az órák, könnyebben megy a munka, és egyre többször kalandoznak a gondolatok a hétvége felé. Ki egy családi programot tervez, ki vízpartot, egy grillezést a barátokkal, vagy egyszerűen csak azt, hogy végre egy kicsit tovább alhat. De addig még van egy nap előttünk, úgyhogy hozzuk ki ebből a legtöbbet, a maximumot. Mi pedig továbbra is gondoskodunk a jó hangulatról és a legjobb zenékről Kaposvár rádiójában. Most pedig jön egy igazi 2000-es évek elejé kedvenc, Enrique Iglesias és a kanadai Kellys közös dala, a Not In Love. Ez a felvétel az eredetileg az After Hours zenekar által ismerté vált dal újra gondolt változata, amely 2004-ben több ország slágerlistáján is az élmezőnyig jutott. Itt van a Not In Love a rádió mostan. You

Egy halhatatlan klasszikust hallgattunk 1984-ből, ez volt German Jackson és Piazza Dora közöse a When the Rain Begins to Fall a Rádió Moston. És hát kedves rádióhallgatók, azért még egy bő fél óra előttünk áll, addig, amíg Bániva újból híreket hoz. Én pedig hoztam egy kis zenei összefoglalót, ajánlót arról, hogy mire számítsatok, ha velünk maradtok. Másodperceken belül érkezik a Weekend és a Take My Breath. De itt lesz velünk a folytatásban majd Alle Farben dala is, a Baby Goodbye. És visszatekintünk majd a múlt században, 1986-ban jön a svéd rock együttes, a Europe és a The Final

0: sok más nagyszerű előadó és zenekar benéz hozzánk az előttünk álló fél órában. Maradjatok velünk ti is.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Ha a lefolyót beszélni tudna.
3: Kérlek, könyörgök, nem vagyok olajtemető. Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek. Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is. Csináld jól!
2: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
4: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
5: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

Egy hatalmas sláger 2006-ból, ez volt Mikától a Relax, Take It Easy itt a Rádió Moston. Kedves rádióhallgatók, nagyon repül az idő, már a 3:10 is elmúlt, én azonban továbbra is számítok rátok, írjatok nekünk, hívjatok bennünket 0670-32-32-355, itt tudtok elérni. Ez a telefon itt csörög a stúdióban, és ide érkeznek az SMS falra az üzenetek is, ha írtok nekünk. Maradjatok velünk, és élvezzétek a dalokat, jön Cyril és Mark Lowe, érkezik a Bieber's, itt lesz a Europe, most pedig Alle Farben és a Baby Goodbye. Baby Goodbye!

0: Reklám.
1: Kit zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió? Ha van balcsicsi.
2: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grill matracot, vagy Big Green Egg grill sütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
3: Ez a Buona Vita.
4: Charity Go 8 már 11 millió 400 ezer forinttól a Kaposvárkár Kft-nél fix 1% THM-mel. Szuper felszereltség, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvárkár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
5: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Rendelj az Attalai Halászcsárda hétvégi kínálatából július 17, 18 és 19-én is. Húsimádó és csirkefogó tál 5 főre 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túrós csuszával 2-t fizet 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csap le az ajánlatokra. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
6: Kaposvári tűzifa telephelyre segédmunkást keresünk. Bérezés nettó 17.000 forint per nap. Jelentkezni a 0620 973 10 91-es telefonszámon lehet.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
7: Építészeti tábort tartanak a Senna és Kanzenben. Ezen a hétvégén is folytatódnak a kult kikötő rendezvényei. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 10 óra van. Eredményes volt a kaposvári MCC tanéve. A Matthias Corvinus Kollégium helyi képzési központjának közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az intézmény több száz fiatalnak szervezett foglalkozásokat, programokat, voltak előadások, nyelvórák, de kirándulások is színesítették a tanévet. Az MCC hetedikesei megnyerték az országos vitaversenyt, a középiskolások pedig nemzetközi és országos vitaversenyeken értek el kiemelkedő eredményeket. A Post szerint az MCC Kaposvár szeptembertől megújult programsorral és számos újabb rendezvénnyel vág neki a következő tanévnek. Népi építészeti nyári tábor zajlik Sennában. A Skanzen közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az 5 napig tartó táborban a résztvevők elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetnek a hagyományos technikákról. A tábor ideje alatt elvégzik a nagykorpádi istálló falának, valamint a kemence szintégla falának tapasztását, de Kisbajomba is ellátogatnak, ahol az istálló csömpölyeges technikájú falazatának javításán dolgoznak a tábor lakói. A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága második alkalommal rendezett népi építészeti nyári tábort. Ezen a hétvégén is számos rendezvénnyel szórakoztatja az érdeklődőket a kult kikötő. A Balatonpart kulturális rendezvénysorozata 4 településen, Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonbogláron és Alsóörsön kínál kulturális élményt az érdeklődőknek. A szabadtéri színházi előadások mellett a szervezők gyermekprogramokkal, zenés, színházi és báb előadásokkal is készültek. A rendezvénysorozat ma Balatonföldváron Verép Tamás zenés, beszélgetős estjével folytatódik, holnap délelőtt pedig már a gyerekeket várják. A felnőttek holnap este Balatonbogláron és Balatonszárszón találhatnak előadásokat a tartalmas kikapcsolódáshoz. A részletes programok a Kult Kikötő honlapján olvashatók. Az Alföld egyes részein tovább fokozódik a szárazság, ezt írt a csütörtöki agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Emlékeztettek, hogy az elmúlt egy hétben majdnem minden nap előfordultak záporok, zivatarok, de az ország területének több mint felén 2 milliméter sem esett. Hozzátették, hogy a lehullott csapadék átnedvesítette ugyan a talaj felső 10, néhol 30 centiméteres rétegét, de az ország túlnyomó részén nem vagy csak alig esett, így a teljes felső egyméteres réteg rendkívül száraz. Híreink végén pedig sport. A belga Tim Merlier idei harmadik sikerét aratva nyerte sprintbefutóban a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 12. szakaszát a csaknem 180 km hosszú síktávon. Az összetett valamennyi esélyese a mezőnnyel érkezett meg, így a címvédő és világbajnok szlovén Tadej Pogacsár változatlanul jelentős előnnyel vezet.
0: Időjárás jelentés.
7: Napközben sok napsütésre van kilátás, többfelé élénk lesz a déli-délkeleti szél. Este, éjjel egy hideg front érkezik, ami többfelé hoz csapadékot, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A délutáni 32-34 fok közötti csúcshőmérséklet estére 23 és 25 fok közé csökken. A hétvégén napsütéses idő valószínű, de több tájegységünkön kell csapadékra számítani, vasárnap este pedig már egy újabb hideg front érkezik. A hétvégi maximumok 30 fok közelében alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió.

Már a 10 óra is a múlté, szép délelőtöt kívánunk, reméljük jól alakul a péntek, és bárhol is hallgattok bennünket, munkaközben, autóban, útközben, vagy éppen otthon, köszönjük, hogy velünk tartotok. Még előttünk a hét utolsó munkanapja, de percről percre egyre kevesebb van már belőle, és a hétvége már szépen kirajzolódni látszik a horizonton. Addig viszont még rengeteg jó zene, friss információ és érdekes történet vár rátok itt a 91.2-n. Ha van egy jó hétvégi tervetek, vagy csak szeretnétek feldobni valakinek a napját egy üzenettel, írjatok nekünk a megszokott elérhetőségeinken. Örömmel olvassuk a hallgatói üzeneteket mindig. Most pedig következzen egy igazi rock történeti legenda. Bár a Rolling Stones tagjai már bőven túl vannak a 70-es, sőt 80-as éveiken, még mindig aktívan alkotnak. Az egyik futball világbajnoki mérkőzésen látszott egy pillanatra Mick Jagger, hát aki már nem a régi fényében tündököl, viszont egyáltalán nem dőlnek hátra. Például a Mr. Charm című daluk a tavaly megjelent Hockney Diamonds album egyik frissen kiemelt dala, amelyben ugyanaz a lendület és bluesos rock hangzás köszön vissza, ami évtizedek óta a zenekar védjegye. Mick Jagger és Keith Richards tehát ismét bizonyítja, hogy a rock and rollnak nincs szavatosság ideje. Jön a Rolling Stones újdonsága, a Mr. Charm a rádió mostan.

0: Programajánló.
1: Függetlenül attól, hogy valaki városon vagy falun él, sokan rajonganak a falunapok hangulatáért, nekik hozok két nagyszerű eseményt. Egyrészt Ecsenyi napot szerveznek július 25-én, lesz minden, aminélkül egy ilyen rendezvény nem valósulhat meg. Egész nap arcfestés, henna, ugrálóvár, vattacukor, lángos, készételek, meg minden. Emellett fellép az Ametiszt TSE, a Grove House, a Hajdine Egyesület, Meggyes Csaba, a Rider, Tóth Tünde, és lesz bál is Orbán Zoltánnal. Aztán augusztus 1-én Felső Mocsoládon szintén falunapot tartanak a Hősök terén. Ott főzőversennyel kezdődik a program, majd fellép Kis Dániel, Bodonyi Bea, az Ametiszt tánccsoport, Meggyes Csaba ott is ott lesz, akárcsak a Rider és Tajtibó is színpadra lép, aztán DJ Volumen zárja a bulit egy jó kis partival, érdemes lesz ott lenni, természetesen itt is lesz minden, mi szemszájnak ingere, a Körhintától a Légvárig.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma tetőzik a hőség, a délutáni órákban a Somogyban is 35 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet, a hétvégén viszont egy hullámzó hidegfront hatására már néhány fokkal enyhül a nagy meleg. A közelgő front előterében még igen meleg levegő áramlik fölénk, pénteken országos hőségre számíthatunk, a nap nagy részében még nem valószínű csapadék, az esti óráktól viszont labilissá válik a légkör, növekszik a zápor, zivatarhajlam, szombaton pedig napközben már átvonul felettünk a front, főleg a nap elején alakulhat ki újabb zápor, csapadék. A megerősödő északnyugati széllel néhány fokkal frissebb levegő érkezik, mérséklődik a nappali felmelegedés, de így is meleg nyári idő várható. Vasárnap is marad a záporokkal, zivatarokkal tarkított meleg idő. Aztán a jövő héten, egészen pontosan a jövő hét nagy részében hőségmentes, kellemes nyári idő várható, 25-27 Celsius fokos maximum hőmérsékletekkel.
0: Az időjárás jelentést a DM támogatta a tudatos napvédelemért.
1: Időjárás jelentést hallottak. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Tegyük fel azt a kérdést is, amit talán már ti is feltettetek, hogy melyik dal lehet az a világon, aminek a legtöbb feldolgozása született?
4: Elvis Presley.
3: Nem.
4: Abba?
3: Nem. Nem egy popbandától származik. Gershwin.
4: Hát Gershwin, ne hülyeskedj.
3: Várjál, de várjál, őt ismerik. Így van, oké. Okay. Ismered te a Porgy és Bess című operát?
4: Minden nap háromszor meghallgatom.
3: Ja, értem. Hát akkor te műértő vagy, akkor nem véletlen. Akkor biztos azt is tudod.
4: Nem látszik rajta?
3: Dehogy nem, hát dehogy nem. Van egy Summertime című etűd.
4: Mit láttak meg ebben?
3: Több mint 25 000 különböző verziója létezik.
4: Hoppá.
3: Jazz, soul, rock, pop, Louis Armstrongtól Ella Fitzgeraldig, Miles Davisen keresztül, Janis Joplinig, a Doorson át, a Zombiesig, de még Lana Del Rey is hozzányúlt ehhez a dalhoz. Ez a világ legtöbbet feldolgozott dala.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
5: Társasházban élsz?
6: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
5: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
6: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
5: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
6: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
5: Ne feledd! A szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
6: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: És újból a csillagok a figyelem középpontjában. Kos. Ma könnyen felkaphatod a vizet, főleg ha valaki megkérdőjelezi a döntéseidet. Nem kell minden csatát megnyerned, néha az a legjobb válasz, ha egyszerűen tovább lépsz. Estére már sokkal nyugodtabban látod a helyzetet a napi horoszkóp szerint. Bika. A Hold és a Vénusz kedvez a meghitt pillanatoknak, de az Uránusz könnyen boríthatja a terveket. Egy váratlan megjegyzés érzékenyen érinthet, ezért érdemes elszámolni tízig, mielőtt reagálsz. Ha nyitott maradsz a másik nézőpontjára is, gyorsan elsimulhat a feszültség, és feleslegesen ne féltékenykedj, ne túráztasd magad. Ikrek. A mai nap tele lehet kisebb fordulatokkal, ezért jól jön egy kis rugalmasság. Valaki egészen máshogy lát egy helyzetet, mint te, de ebből még nem kell vitának lennie. A hétvége már közel van, ne engedd, hogy egy apróság elrontsa a hangulatodat. Rák. Egy félreértés könnyen nagyobbnak tűnhet, mint amekkora valójában. Inkább kérdezz rá, mint hogy találgass, mert most aztán negatív irányban működhet a fantáziád. Egy őszinte beszélgetés sokkal többet ér most, mint a sértődés.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Oroszlán. Ma érzékenyebben reagálhatsz, ha nem kapsz elég figyelmet vagy elismerést. Nem mindenki ugyanúgy fejezi ki az érzéseit, és ezt érdemes észben tartani. És lehet, hogy nem is úgy gondolja, amit mond. Inkább kérdezz rá. Délutánra kisimulnak a hullámok, és ismét könnyebbé válik a hangulat. Tűz. A Hold és a Vénusz a jegyedben jár, ezért különösen fontosak lesznek számodra a kapcsolatok. Egy váratlan helyzet ugyanakkor kibillenthet a nyugalmadból, de gyorsan megtalálod a legjobb megoldást. Még szerencse, hogy te ilyen találékony típus vagy. Ma sokat számít a türelem és a higgadt kommunikáció. Mérleg. A kapcsolataid kerülnek a középpontba, és bizony most egy kisebb nézeteltérés is nagyobb jelentőséget kaphat, az oroszlán energiák még téged is hajlamossá tesznek a túlzásokra. Ne feltételezd rögtön a legrosszabbat, egy kedves gesztus vagy őszinte mondat gyorsan helyreállíthatja az egyensúlyt. Skorpió. Valaki meglepő viselkedése kizökkenthet, de nem érdemes rögtön messze menő következtetéseket levonni. Hagyj időt arra, hogy leülepedjenek az érzések, mire véget ér a nap, már egészen más szemmel nézitek ugyanazt a helyzetet.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: day. Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Kedves nyilas, a pénteki pörgésben könnyen összecsúszhatnak a programok, és ebből adódhat némi feszültség. Egy kis humor most többet segít, mintha menteni próbálnád a dolgot. Ha sikerül elengedni az apró bosszúságokat, kellemesen indulhat a hétvége. Bak. Pénteken különösen fontos lesz, hogy ne akarj mindent kézben tartani. Egy váratlan változás elsőre kellemetlennek tűnhet, később viszont kiderülhet, hogy még jól is jött. Nyugodt hozzáállásoddal sok vitát megelőzhetsz, sőt, most még pénzügyekben is kaphatsz egy jó hírt, bejöhet egy számításod. Vízöntő. Az Uránusz hatása miatt ma nehéz kiszámítani, ki hogyan reagál egy-egy helyzetre. Lehet, hogy valaki meglep a viselkedésével, de ettől még nem kell rögtön konfliktust keresni. Adj egy kis teret mindenkinek, magadnak is. És végül halak, ma érdemes kerülni a féltékenységet és a találgatásokat, mert könnyen félrevezethetnek. Inkább mondd ki, ami benned van, és figyelj arra is, mit szeretne elmondani a másik. Ezzel sokkal harmonikusabban zárhatod a hetet.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kaposatlasz munkagépei gondoskodnak. Kaposatlasz. Több évtizedek Kaposváron.

Szinte mondhatjuk, hogy Taylor Swift bármihez is nyúl, az aranyjá változik. Ez volt a The Fate of Ophelia, a rádió mostan, ami hatalmasat megy újból az amerikai énekesnőtől. Hamarosan 11-et üt az óra, kedves hallgatók, hírekkel természetesen Bán Éva érkezik, utána pedig Keszthelyi Tibi jön a stúdióba és veszi át a helyemet. Én pedig köszönöm szépen, hogy velem töltöttétek a nap eddigi részét, hogy velem indítottátok ezt a pénteket. Kívánok mindenkinek egy nagyszerű napot, majd egy csodálatos hétvégét. Spiller és Sophie Alex Baxter dalával búcsúzom, érkezik a Groove Jet, Ród Balázsi, Hunor voltam, viszonthallásra!

0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most! Reklám!
1: Készülj az év legnagyobb desedai habpartijára! Július 18-án szombaton a Nekem a Deseda hatalmas habpartival vár mindenkit! A jó hangulatról DJ Volumen gondoskodik, a program pedig tele lesz élményekkel! Habparti, cukorkaágyú, kézműves sarok, csillámtetkó, minidiszkó és papírhajó szépségverseny! Élmények az egész családnak! Irány a Deseda! Találkozzunk július 18-án! Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán!
2: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
4: Igen!
3: A Kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
5: Elfáradt a mindennapi főzésben? Akkor van egy jó hírünk! Az Attalai Halászcsárda nyugdíjas menüje most mindössze 1350 forint. Házias ízek, változatos ebédek és ingyenes kiszállítás 18 településen. Új tagokat most is várunk. Hívja a 30 916 43 66-os számot.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: A Balaton fejlesztéséről tartottak tárcaközi egyeztetést, újabb előadást láthatott a szilvás-szentmártoni közönség. Ezen a héten sem volt teli találatos a hatos lottón. Üdvözlöm Önöket, 11 óra van, Bán Éva vagyok a hírekkel. A világűr titkaiba nyerhettek bepillantást a gyerekek csütörtökön a kaposvári Takács Gyula könyvtárban. Az intézmény közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint ismét a Kacagó csütörtökök elnevezésű programsorozat folytatódott, ezúttal dr. Mosoni László csillagász közreműködésével. Az apró érdeklődők és családjaik a szakember előadásából megismerkedhettek a bolygók, a csillagok és a világegyetem csodáival, majd kézműves foglalkozással zárták a délelőttöt. A balatoni fejlesztések jövője volt a témája annak a tárcaközi egyeztetésnek, amelyről a közösségi oldalán számolt be a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, azt írta, az egyeztetés célja a térség hosszú távú fejlesztési irányainak összehangolása volt. Megjegyezte, olyan fejlesztéspolitikai modellt szeretnének kialakítani, amely egyszerre biztosítja az állami koordinációt és a helyi közösségek, valamint az önkormányzatok érdemi részvételét a közös döntésekben. A Kaposvári Rock Színház előadásával folytatódott a szilvás-szentmártoni nyári esték programsorozat. A rendezvénysor a hónap elején egy csiki bemutatóval kezdődött, tegnap pedig már a Pál utcai fiúk musical változatát élvezhette a közönség. Az érdeklődők legközelebb augusztus 4-én látogathatnak el a somogyi településre, akkor a Dzsungel könyvével lép színpadra a Rock Színház társulata. A száraz meleg időjárás hatására a szokásosnál hamarabb beértek idén a kalászosok, így az aratás is hamarabb elkezdődött, az ország nagy részén már be is fejeződött. A termés átlagok meglehetősen alacsonyak, írt a csütörtöki agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Kifejtették, hogy a napraforgó virágzik, csak úgy, mint a kukorica. Hozzáteszik, hogy vannak az országban olyan területek, ahol szépek az állományok, de a legtöbb helyen az öntözetlen táblák nagyon gyengék. Az elemzésben azt is hangsúlyozták, hogy az ország túlnyomó részén közepes vagy nagyfokú mezőgazdasági aszály van. Ez már az ötödik sorsolás, amióta nem volt teli találatos a hatos lottón. Csütörtökön kisorsolták a 29. heti nyerőszámokat. Ezek a 10-es, a 11-es, a 15-ös, a 17-es, a 26-os és a 30-as. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint teli találatos szelvény nem volt. Az öt találatosok nyereménye egyenként 423.285 forint. A négyesekért 7.150 forintot fizetnek a lottózókban, míg a hármas találat 2.780 forintot ér. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg a hatos lottón 420 millió forint lesz.
0: Időjárás jelentés.
6: Napközben sok napsütésre van kilátás, többfelé élénk lesz a déli-délkeleti szél. Este, éjjel egy hidegfront érkezik, ami többfelé hoz csapadékot, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A délutáni 32-34 fok közötti csúcshőmérséklet estére 23 és 25 fok közé csökken. A hétvégén napsütéses idő valószínű, de több tájegységünkön kell csapadékra számítani, vasárnap este pedig már egy újabb hidegfront érkezik. A hétvégi maximumok 30 fok közelében alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.
1: 2022 nagy nyári slágerével köszöntöttem a hallgatókat. Ez volt az S-House itt a Rádió Mostban, és egy régi-régi melódia a folytatásban Tanita Tikaram énekel a 80-as évek második feléből. Ezzel köszöntöm sok szeretettel hallgatóinkat, kívánok nagyon-nagyon kellemes napot, és mivel péntek van, ugye ez már kis szombatnak, kis hétvégének számít, sok-sok lehetőséget majd a kikapcsolódással délután folyamán. Elősegítjük a munkaidőt, megpörgetjük ezekkel a nagyszerű előadókkal és slágerekkel, ahogy ígértem, Tanita Tikaram, majd Maneskin, Emily Sandé és a Honey Beast is érkezik ide a 91.2 Rádió Mostra. A mikrofonnál Keszthelyi Tibor.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Társadalmi célú hirdetés.
1: Ha a lefolyót beszélni tudna...
2: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
1: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
3: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Reklám. Költözés. Egy spontán hétvégi kiruccanás. Az első közös családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig valahol mindig ugyanott kezdődnek. A Das Welt autónál. Már 25 éve kínálunk ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
5: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
0: Reklám hangzott el. Minden könnyebb, a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.
6: Lil Nas X a folytatásban itt a Rádió Mostban, aztán Pinkel és a BTS-szel folytatjuk tovább. A Star Walking már is pörög, 11:30 előtt 1 perccel.

0: Halló, halló, sziasztok! Na, mit terveztetek hétvégére? Mert hogy most már nagyon a nyakunkon van. Oké, még csak péntek délelőtt van, de már nem sokára ebédidő. Sok helyütt már akkor véget ér a munka, vagy csak egy pici marad utána, és aztán utána tényleg kitör a hétvége. Lehet egy nagy bevásárlással kezdeni, kell mindent, rákcsát, itókát is, ne felejtjétek, a hétvégén bronzmeccs, és persze a döntő meccs is lesz, a labdarúgó VB ezzel zárul majd. Vagy ha piknikezni szeretnétek, kirándulni, grillezni, mindenre fel kell készülni, be kell szerezni a hozzávalókat.
1: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Rádió Most. Ne hallgass mást.
1: Csodálatos ez innen most következő slágerének a címe. Lehet, hogy az időjárásról énekel, nem teljesen, de egyébként tényleg nem lett hiba abban a mostani időjárásban. Jó meleg van, 31,4 Celsius fok volt, már egy tizeddel több is ezelőtt másfél órával, úgyhogy lehet, hogy ez itt most tetőzik. Minden esetre fürkészem a helyi mérőállomás adatait folyamatosan, ebből tudom, hogy például van egy kis szélmozgás, 9 km/h sebességűre erősödött, és az a kérdés, hogy ez hoz-e bármit, okozhat-e jelentősebb változást? Nos, igen, viszont éjfélnél hamarabb nem. Akkor tör majd ránk a hidegfront. Éjféltől viszont folyamatos esőzés lesz nagyjából hajnali 3-ig, olyan 11-2 milli csapadékra kell majd számítani.

0: Reklám.
1: Készülj az év legnagyobb desedai habpartijára. Július 18-án szombaton a Nekem a Deseda hatalmas habpartival vár mindenkit. A jó hangulatról DJ Volumen gondoskodik, a program pedig tele lesz élményekkel. Habparti, cukorkaágyú, kézműves sarok, csillámtetkó, minidiszkó és papírhajó szépségverseny. Élmények az egész családnak. Irány a

0: Eseda. Találkozzunk július 18-án. Részletek a Nekem Ad Eseda Facebook oldalán.
1: Kint tombol a nyár, bent pedig hűvös kényelem és rengeteg inspiráció vár. A Baross Szőnyeg Áruházban mindent megtalálsz, ami egy szebb otthonhoz kell. Laminált, SPC, vinil és PVC padlók, szőnyegek, függönyök, karnisok, falpanelek, műfű és még sok más. Klimatizált áruház, hatalmas raktárkészlet, ingyenes kaposvári kiszállítás. Baross Szőnyeg Áruház, Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadepecs.hu.
4: Két zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
1: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grill matracot, vagy Big Green Egg grill sütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
5: Ez a Buona Vita.
6: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
1: Rendelj az Attalai Halászcsárda hétvégi kínálatából július 17, 18 és 19-én is. Húsimádó és csirkefogótál 5 főre 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túrós csuszával 2-t fizet 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csap le az ajánlatokra. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
7: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: A világűr titkaiba pillanthattak bele a gyerekek. Felkészülési mérkőzést játszik holnap itthon a Rákóczi. Dél van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel. A világűr titkaiba nyerhettek bepillantást a gyerekek csütörtökön a kaposvári Takács Gyula könyvtárban. Az intézmény közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint ismét a Kacagó csütörtökök elnevezésű programsorozat folytatódott, ezúttal dr. Mosoni László csillagász közreműködésével. Az apró érdeklődők és családjaik a szakember előadásából megismerkedhettek a bolygók, a csillagok és a világegyetem csodáival, majd kézműves foglalkozással zárták a délelőttöt. Búcsút tartanak ezen a hétvégén a Krisna völgyben. A július 19-ig tartó rendezvényre immár 31. alkalommal látogathatnak el az érdeklődők Somogy Vámosra, a Krisna tudatú hívők ökofalujába. Az indiai kultúra iránt érdeklődők tematikus sétákon ismerhetik meg a biofarmot, a kertészetet, a gyógynövénykertet és a tehénvédelmi központot. A hétvége egyik legkülönlegesebb eseménye a hagyományos indiai védikus esküvő lesz, de a gasztroélményeket keresőknek is kínálnak érdekességet, autentikus indiai menükkel, indiai street food különlegességekkel, valamint vegetáriánus fogásokkal készülnek a háromnapos eseményre. Csak korlátozottan működik a hétvégén a központi elektronikus ügyintézés, közölte a kormány csütörtökön a Facebook oldalán. Azt írták, hogy az informatikai háttérrendszerekben tervezett karbantartás miatt időszakosan nem lesznek elérhetőek egyes e-közigazgatási szolgáltatások. A bejegyzés szerint azokban az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokban is fennakadások várhatók, amelyek DÁP, azaz digitális állampolgár, vagy KAÜ, központi azonosítási ügynök azonosítást használnak. Minden harmadik magyar saját házat építene, de nehéz megbízható kivitelezőt találni, és sokakat a folyamat összetettsége is visszatart egy kutatás szerint. A vizsgálat adatai azt mutatják, hogy a válaszadók közel háromnegyede szerint egy építkezéssel olyan otthon valósítható meg, amit az építtető valóban magáénak érezhet. Ebben a legnagyobb akadály a kiszámíthatatlanság. A válaszadók az építési költségek bizonytalanságát tartják a legnagyobb kihívásnak. Emellett ugyancsak kihívást jelent a megbízható kivitelező megtalálása. A kutatás alapján az építkezés előtt állók elsősorban olyan segítséget várnak, ami kiszámíthatóbbá teszi a folyamatot. Híreink végén pedig sport. Horvát ellenféllel mérkőzik meg holnap a Rákóczi. A kaposvári zöldfehérek a horvát másodosztályú NK Koprivnica ellen lépnek a stadion gyepére. Ezzel egyben megtartják a bajnoki főpróbát is. Jövő vasárnap ugyanis megkezdődik a nemzeti bajnokság. A holnapi felkészülési mérkőzés 17 órakor veszi kezdetét a kaposvári Rákóczi stadionban.
7: Időjárás jelentés.
8: Napközben sok napsütésre van kilátás, többfelé élénk lesz a déli-délkeleti szél. Este, éjjel egy hideg front érkezik, ami többfelé hoz csapadékot, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A délutáni 32-34 fok közötti csúcshőmérséklet estére 23 és 25 fok közé csökken. A hétvégén napsütéses idő valószínű, de több tájegységünkön kell csapadékra számítani, vasárnap este pedig már egy újabb hideg front érkezik. A hétvégi maximumok 30 fok közelében alakulnak.
7: Időjárás jelentést hallottak.
9: A Rádió Most stúdiójában
10: Keszthelyi Tibor. Délidő van, jöhet az ebéd. Igen, akkor jó étvágyat kívánok hozzá. Ó, már túl is vagy rajta, akkor kedves egészségedre, akár előételnek, akár pedig sütinek, vagy akár kávénak is beillik a soron következő néhány előadói zene. Tate McRae, Kygo újdonsága, Rihanna és Eminem érkezik már is ide a Rádió Mostra. Kellemes péntek délután.

0: Programajánló.
1: Három, sőt most már inkább 4 perccel járunk negyed egy után, jó étvágyat az ebédhez. Programajánlónkban egy kis mozi, illetve fesztivál. A moziban megtekinthető filmek ma a Vaiana, Toy Story 5, aztán az újdonság az Odüsszeia, Christopher Nolan új filmje. Olyan sztár parádéval, mint Matt Damon, vagy éppenséggel Tom Holland és Robert Pattinson. Hát mindannyiukat ismerjük már. Fura volt látni így megöregítve és megöregedve Matt Damont és Robert Pattinsont. Tom Holland ugye az új pókember, nem nagyon látszik rajta az idő, viszont idősebben Anne Hathaway és Charlize Theron is csodálatos nők és asszonyok, úgyhogy ez mind-mind lejön a széles vászonról. Amúgy pedig, mivel a középiskolában nagyjából az első kötelező olvasmány volt, legalábbis nálunk a mi időnkben, az Odüsszeia, mondhatnám, hogy kötelező érvénnyel meg kéne nézni ezt a filmet, egyébként nagyon-nagyon látványos és nagyszabású lett. Azért vagyok ennyire képben, tegnap este sikerült megnéznem. Műsoron továbbá a Minyonok és Szörnyek, a Supergirl, a Michael, a horrorra akadva, a gonosz halott égi és a Backrooms hátsó szobák. De már elkezdődött a Krishna völgyi búcsú az Indiai Kulturális Központban és Biofarmon ezen a hétvégén. Pénteken és szombaton és vasárnap is várják a kedves érdeklődőket. Ugye tavaly jubilomot ünnepeltek, idén pedig újult erővel és még több élménnyel nyitották meg a kapukat, a Krishna völgyet, amely mindig tele van élettel, színekkel, és azzal a különleges nyugalommal, ami csak ott Somogyvámoson lehet megtapasztalni és megérezni. Nos, mi minden van? Hát Holi, a színek fesztiválja, védikus esküvők, ahol az ég és a föld összeér, élőben lehet megnézni egyébként a világ egyik legszebb és legősibb ceremóniáját. Misztikus tűzrituálé, virágfüzérek és örök fogadalmak is elhangoznak. Aztán színes energiabomba, zenetánc és felhőtlen öröm a porfestékek tengerében, de vannak, lesznek gasztrokalandok is, hogy milyen az erőszakmentes konyha titka, látványfőzés, fatüzelési tűzhelyen, autentikus indiai fűszerezés és a legfinomabb vegán, vegetáriánus falatok várják az érdeklődőket. Sütik is, kulturális kavalkád, élőzene és spirit up, mély beszélgetések az élet dolgairól és lélekmentő koncertek a Gaura Vani csoporttal, és még föl se soroltam azt a sok mindent, ami van, illetve lesz a következő egy-néhány napban. Nálunk pedig zenék lesznek a folytatásban is. Érkezik Phil Collins, majd a Halott Pénz, Dizsó és a Clean Bandit többek között.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a rádió most. Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: A vihar a szárnya.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
2: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
2: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve,
3: és a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
2: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most!

0: velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.
1: Hangosak voltak, méghozzá a Linkin Park, őket hallgattuk, de hát vannak az életnek olyan helyzetei, amikor igen, hangosnak kell lenni. És most nem a zenéről beszélek természetesen, mert nyilvánvaló, hogy itt egy rockzenei zenekarnál nem lehet túl halknak lenni, bár nem feltétlenül igaz ez sem. Ott van a Dire Straits, akikről ugye legendás info az, hogy annak idején, amikor elindult a karrierük, akkor kifejezetten azt kérték ott a pubba, hogy halkítsák le őket, ők csak úgy a háttérbe zenélnének, és ez a halk háttér zenekar aztán milyen világhírű lett. Na de visszatérve az életbeni hangoskodásra, igen, amikor az ember kiáll valamiért, kiáll valakiért, a saját magáért és igazáért, akkor valahogy fel kell emelni a hangot, és érvényt kell szerezni, vagy akár figyelmet kell ezzel bevonzani. Szóval, vannak szituációk, vannak élethelyzetek, amikor ez indokolt. Folytassuk tovább a Depeche Mode-dal, aztán Martin Garrix-el és a Mike and the Mechanics-szal, hol hangosabban, hol halkabban, itt a Rádió Mostban.

0: Reklám.
1: Elfáradt a mindennapi főzésben? Akkor van egy jó hírünk. Az Attalai Halászcsárda nyugdíjas menüje most mindössze 1350 forint. Házias ízek, változatos ebédek és ingyenes kiszállítás 18 településen. Új tagokat most is várunk. Hívja a 3916-4366-os számot.
2: Charity Go 8 már 11.400.000 forinttól a Kaposvár Kft-nél fix 1% THM-mel. Szuper felszereltség, 7 év garancia, modern technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
3: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Bárki elmondhatja a véleményét a tervezett buszmenetrendről. Nem tartják meg holnap a Balaton átúszást. Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel, 13 óra van. A tervezett új buszmenetrendről kezdődött lakossági fórum csütörtökön Kaposváron. A közlekedési központnál megrendezett megbeszélést azzal a céllal hívták össze, hogy minden kaposvári elmondhassa a véleményét, az új menetrenddel pedig a közösségi közlekedés még jobban igazodjon az utasok igényeihez. Az eseményen Szita Károly Kaposvár polgármestere hangsúlyozta, olyan menetrendet szeretnének, amely valóban a kaposváriakat szolgálja, de ez csak a városlakók véleményével és javaslataival sikerülhet. Éppen ezért további 7 helyszínen tartanak lakossági fórumokat a következő hetekben. A legközelebbi alkalom július 21-én lesz a Toldi lakótelepi iskolában. Mégsem rendezik meg holnap a Balaton átúszást, erről tájékoztattak a szervezők csütörtökön. Az eredetileg most szombatra tervezett eseményt egy hét múlva tartják meg, amennyiben az időjárás megfelelő lesz. A mostani halasztásra is a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt volt szükség. A Hungaromet előrejelzése szerint ugyanis erős szél, jelentős hullámzás és zivatarok is várhatók. A Balaton átúszást a jelenlegi tervek alapján jövő szombaton tartják meg, a végleges döntést azonban a szervezők majd csak a jövő csütörtöki időjárás előrejelzés alapján hozzák meg. Összehangolt ellenőrzést tartottak a rendőrök a héten Somogyban. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság közleménye szerint a közlekedésrendészeti osztály munkatársai az M7-es autópálya somogyi szakaszát figyelték. A céljuk pedig az volt, hogy kiszűrjék, hogy a nehéz tehergépkocsik betartják-e az előzési tilalmat, valamint a követési távolságot. Az akció eredményeként az egyenruhások összesen 17 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben intézkedtek. A közbiztonság javítása, a rendőrség közterületi jelenlétének erősítése és a meglévő erőforrások hatékonyabb felhasználása érdekében azonnali intézkedéseket hozott, valamint közép- és hosszú távú stratégiai tervet dolgozott ki a belügyminisztérium, közölte a szaktárca csütörtökön. Azt írták, a minisztérium egy jogszabálymódosítási csomagot készít elő, amelynek célja a többi között a meglévő állomány megtartása, tehermentesítése, valamint egy egységes bérrendezési struktúra kialakítása. A módosítási csomagot az őszi ülésszakban terjesztik az országgyűlés elé. Szlovákiában fogták el azt a magyar szökevényt, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt. A polisz.hu beszámolója szerint a 64 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt ítélték 6 év szabadságvesztésre, emellett csalás miatt további 2 év szabadságvesztést is le kell töltenie. Ezek elől a büntetések elől menekült el egészen Szlovákiáig, ahol a két ország nyomozóinak együttműködésével sikerült elfogni.
0: Időjárás jelentés.
4: Napközben sok napsütésre van kilátás, többfelé élénk lesz a déli-délkeleti szél. Este, éjjel egy hideg front érkezik, ami többfelé hoz csapadékot, záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A délutáni 32-34 fok közötti csúcshőmérséklet estére 23 és 25 fok közé csökken. A hétvégén napsütéses idő valószínű, de több tájegységünkön kell csapadékra számítani, vasárnap este pedig már egy újabb hideg front érkezik. A hétvégi maximumok 30 fok közelében alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
2: Keszthelyi Tibor.
0: Keszthelyi Tibor.
5: Túl az ebédidőn vagy ebédidőben, ha előtte még vagy benne, akkor jó étvágyat, ha túl, akkor jöhet a sziaszta. Munkahelyen egyébként lehet ilyet csinálni? Nem nagyon van rá idő, tudom. Ilyenkor esetleg egy gyors kávézás még bele tud férni, és aztán, ha még van munka, így a kora délutáni órákra, akkor azt is el kell végezni. Érdemes tényleg, amit csak lehet lezárni erre a hétre, ne vigyétek át a következőre. Hangsúlyozom, ha megoldható. Úgyhogy jó munkát kívánok, aki pedig esetleg már otthon hallgat, ebéd után, annak jó, sziasztok!

0: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.
1: Az időjárás jelentés támogatója a DM, a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentés.
2: 31,8 Celsius fok van per pillanat Kaposváron, bár a füredi csomópontban szerintem ott egész más, jóval többet mutat a műszer, de hát ez van, amikor süti a nap például. Lesz egyébként változás az időjárásban, az elvitathatatlan. A mai napon egyébként nagy az UV-besugárzás, úgyhogy óvatosan ne tartózkodjon senki túl sokat a napon, ha csak nem muszáj, mert ha muszáj, akkor viszont hosszú ujjast kell venni, nehogy égés legyen belőle. És aztán megérkezik majd a hidegfront az éjszakai órákban, éjféltől lesz csapadék, néhány órán keresztül lehullhat 11 néhány milliliternyi is. Ez szerencsére nem egy óriási, mármint hogy szerencsére nem egyszerre, hanem három óra alatt úgy fokozatosan. A hidegfronti hatások megmaradnak egyébként majd szombat hajnal után vasárnapra is. Szeles idő lesz hétfőn, kedden, szerdán, majd csütörtökön újabb csapadék érkezhet, 1-2 milli, és le is hűl a levegő erről a plusz 32-ről, ami ma még 34-ig felmehet. Szóval jövő csütörtökig ez úgy apránként lecsökken 26 fokig, ami nem baj. Az egy tipikus régi nyaras idő, mondjuk a 70-es évek végéből, a 80-as évek elejéből, akkor ott ennyi szokott lenni. Ritka volt, hogy elkerülte a higany a 30 Celsius fokot, na mi azt érezzük igazán hőgutának. Hát most már ez inkább 40 fele tendál, akárhogy is nézzük. Amúgy meg mint semmi ahhoz képest, ami a minap volt az arab országokban, 50 Celsius fokot mértek, erről majd egy picikét később. Most még annyit időjárás előretekintés szempontjából, hogyha a következő egy hónapon belül valaki nyaralni megy, ennél az imént emlegetett 26 foknál hidegebb napi maximum nem igazán lesz. A 26 és 32 fok között fog majd a következő egy hónapban változni a napi maximum. A minimum hajnalban pedig nem lesz alacsonyabb 14-nél, ez is a jövő hét elején közepén lesz, utána visszamelegszik ilyen 20 fok környékére.
1: Az időjárás jelentést a DM támogatta, a tudatos napvédelemért.
0: Időjárás jelentést hallottak. Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1: Ha a lefolyót beszélni tudna...
2: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
1: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
3: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2

0: West Coast for life.
1: Ó, micsoda funky klasszikus. Nem is annyira klasszikus, mert hogy most majdnem azt mondtam, a közelmúltból származik, ami azért sántít, mert hogy 2001-es melódiáról van szó. Hihetetlen, úgy emlékszem rá, mint hogyha most lett volna. Én ekkor kerültem ide Kaposvárra rádiózni, hogyha emlékeztek rá, egy korábbi rádióba, az Enjoyba. És számos buliba megfordultam, ahol nagyon sokszor pörgettem ezt a zenét. Hát mondhatom azt is ilyen közhelyesen, hogyha most annyi ezre sem lenne pluszba. Ahányszor én ezt a dalt lejátszottam, akkor biztos, hogy csiliárdos lennék. No, de hát akkor még rengeteg buli volt, króm, lenne a Vásártéri úton, vagy éppen a mozivilágban, és a többi, és a többi, és a többi. Hát a Covid óta ez a helyzet jelentősen megváltozott, és akkor most nem a zenéről beszélek, hiszen vannak kiváló funky slágerek most is. Más lett egyébként a fiatalok kikapcsolódási és szórakozási lehetősége, ők kevésbé szeretnek buliba járni, pedig van precedens, most is van buli egyébként Kaposváron. No, de ne a múltba révegyünk, nézzünk előre, és hát változtassuk együtt a jövőt, alakítsuk olyanná, hogy az jó legyen mindenkinek. Szerintem Lady Gaga is annak idején így állt neki a saját karrierjének, meg a Killers is, pont ők következnek most.
2: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió most!

0: Reklám.
1: Készülj az év legnagyobb desedai habpartijára. Július 18-án szombaton a Nekem a Deseda hatalmas habpartival vár mindenkit. A jó hangulatról DJ Volumen gondoskodik, a program pedig tele lesz élményekkel. Habparti, cukorkaágyú, kézműves sarok, csillámtetkó, minidiszkó és papírhajó szépségverseny. Élmények az egész családnak. Irány a Deseda. Találkozzunk július 18-án. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
2: Kaposvári tűzifa telephelyre segédmunkást keresünk. Bérezés nettó 17 000 forint per nap. Jelentkezni a 0620 973 10 91-es telefonszámon lehet.
3: Rendelj az Attalai Halászcsárda hétvégi kínálatából július 17, 18 és 19-én is. Húsimádó és csirkefogó tál 5 főre 10 900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túrós csuszával kettőt fizet, hármat kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csap le az ajánlatokra. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
4: Kit zavar, hogy napnyugta...

0: kezdődik az invázió. Ha van balcsicsi.
1: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grillmatracot, vagy Big Green Egg grillsütőt is nyerhetsz vele, és további grilltermékeinkkel. Kométa.
2: Ez a Buona Vita.
3: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: A kaposvári MTC-nél is véget ért a tanév, pontyfogó verseny zajlik a Desedán. 14 óra van, köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok. Eredményes volt a kaposvári MCC tanéve. A Matthias Corvinus Kollégium helyi képzési központjának közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az intézmény több száz fiatalnak szervezett foglalkozásokat, programokat, voltak előadások, nyelvórák, de kirándulások is színesítették a tanévet. Az MCC hetedikesei megnyerték az országos vitaversenyt, a középiskolások pedig nemzetközi és országos vitaversenyeken értek el kiemelkedő eredményeket. A Post szerint az MCC Kaposvár szeptembertől megújult programsorral és számos újabb rendezvénnyel vág neki a következő tanévnek. Ezen a hétvégén is számos rendezvénnyel szórakoztatja az érdeklődőket a Kultkikötő. A Balatonpart kulturális rendezvénysorozata négy településen, Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonbogláron és Alsóörsön kínál kulturális élményt az érdeklődőknek. A szabadtéri színházi előadások mellett a szervezők gyermekprogramokkal, zenés, színházi és báb előadásokkal is készültek. A rendezvénysorozat ma Balatonföldváron Veréb Tamás zenés, beszélgetős estjével folytatódik, holnap délelőtt pedig már a gyerekeket várják. A felnőttek holnap este Balatonbogláron és Balatonszárszón találhatnak előadásokat a tartalmas kikapcsolódáshoz. A részletes programok a Kultkikötő honlapján olvashatók. A belügyminiszter 30 napos fokozott közbiztonsági akció végrehajtását rendeli el a fővárosban, közölték a kormány szóvivői tájékoztatón csütörtökön. Az ellenőrzés elsődleges területei a budapesti belváros kiemelt forgalmú szórakozóhelyeinek környezete, valamint Rákos rendező térsége. Az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer szereplőit is bevonják, az érintett területeken jelenlévő kábítószer használók, valamint a hajléktalanok miatt. Két magyar gyerekkönyv is felkerült a világ legkiemelkedőbb gyermekkönyveit felsorakoztató idei listára. A nemzetközi elismerést két évente ítélik oda, idén 59 ország 191 kötete kerülhetett a legjobbak közé. Az egyik mű Márai Marian Elérhetetlen című csendes könyve lett, a másik kötet pedig Kis Judit Ágnes Tuja szörny és Nyírfa kobolt című mesekönyve. A szakemberek szerint bekerülni a válogatásba kivételes szakmai elismerést jelent. Híreink végén pedig sport. Ma kezdődött és egész hétvégén tart a Desedán a pontyfogó országos bajnokság. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület tájékoztatása szerint a vasárnapig tartó megmérettetést a Füredi Szőlőhegy alatti partszakaszon a versenypályán rendezik meg. A területen csak a versenyzők horgászhatnak, az érintett részt a szervezők megjelölik. A tájékoztatásban megjegyzik, hogy a hobbi horgászok a versenypályán kívül pecázhatnak, és a csónakkikötőkből is ki lehet hajózni.
3: Időjárás jelentés.
4: A nap hátralévő részében még nem valószínű csapadék, élénk lesz a déli délkeleti szél. Este, éjjel egy hideg front érkezik, számos tájegységünkön alakulhatnak ki záporok, egy-egy zivatar is. Az esti 23 és 25 fok közötti hőmérséklet hajnalra 20 fokig csökken. Holnap napos, felhős időnk lesz, 30 fok körüli maximumokkal.
3: Időjárás jelentést hallottak
5: a Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
6: Töretlenül jó kedvet kívánok nektek erre a mai délutánra. Biztos jobb az ember kedve, mikor süt a nap. Egy, kettő, meg ha tudja, hogy már előtte a hétvége, és látja a munkaidő végét. Kitartást arra kicsire, és ezt Szigalával, Benzon Boone újdonságával, Rózsa Magdival és a Purple Disco Machine-nal is segítjük.

0: kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2. Programajánló.
1: Mozdulj velünk a Bíbor Ligetben címmel. Stretching edzés lesz. Hát, ha edzésnek nevezhető, vagy akár kikapcsolódás, de lesz az a lényeg. Díjmentesen a kaposvári S Parkban, ahogy legutóbb 2 héttel ezelőtt, úgy a holnapi nap folyamán is 10 órai kezdéssel Horváth Alexa fogja majd tartani. Jó kis feszültségelengedős, feltöltődős, tetőtől talpig feltöltődős esemény lesz ez ott a Bíbor Ligetben. A részétel díjmentes, de előregisztrációhoz kötött, erre van egy formula és egy Facebook esemény, ott lehet megtenni ezt a dolgot. Úgy érzed, rád fér egy kis lassítás, és jól esne átmozgatni a megfáradt izmaidat, akkor szeretettel várunk egy kellemes pihentető stretching órára. Ez a lassú tempójú foglalkozás teljesen követhető, kezdőknek is tökéletes választás, írják a Facebook eseményben. A rendszeres nyújtás javítja a hajlékonyságot, növeli a mozgás tartományt, oldja az izomfeszültséget, a relaxációs elemek pedig segítenek, hogy testileg és lelkileg is teljesen feltöltődve indulj haza. Haza, tovább, én inkább így fogalmazok, hiszen hogyha az időjárás is engedi, akkor Parti a parton címmel ismételten jön egy újabb rendezvény, amely szintén díjmentes. A Nekem a Desed a szervezésében kinn a parton. Kollégánk Horváth Szabi, azaz DJ Volumen szolgáltatja a háttérzenét, a hangulatot. Már 3 órától, 4 órától óriás habparti lesz, Cukorka ágy udörren 17 órától, és minidiszkó a fiataloknak 18 órai kezdettel, és persze számos szórakoztató program, kézműves sarok, csillámtetkózás, lufi glú és papírhajó szépségverseny is várja a kedves jelenlévőket.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Ba-ba-ba.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Társasházban élsz?
2: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
1: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
2: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
1: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
2: És a társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
1: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
2: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.
3: Napkönnyű slágerek érkeznek a szolgáltatók Olivia Rodrigo, Rita Ora, Ray Dalton és Ed Sheeran.

0: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.
1: Tartalmas hétvége áll előttünk, bár kétségtelen, hogy még csak péntek délután van. Szeretettel köszöntelek benneteket, ez itt a Rádió Most, benne pedig 2 perce járunk 2:43 előtt, és ha a hétvégét ide kevertem, nem véletlen tettem. Ilyenkor már megvan a kész terv, vagy hogyha valaki spontán, akkor ilyenkor kezd el gondolkodni, hogy mi is legyen, hogy is legyen a hétvégén. Van helyben is program, és van a régióban is nagyon-nagyon különleges, ha valaki nem csak strandolni szeretne a jó időbe, bár ami azt illeti, nyilván nem véletlen marad el a Balaton át úszás a holnapi nap folyamán. Az időjárás lehet, hogy nem lesz éppen optimális a strandoláshoz. Viszont, ami nagyon érdekes és nagyon különleges, az az állatkert titkai, a zárás utáni rejtett világ esemény, ami, hát ugye itt helyben nincs, de Pécsen van állatkert, és ahogy elmesélik a tavalyi tapasztalatokat, amikor ugye az utolsó látogatók is elhagyják Szombaton az állatkertet, na akkor egy egészen más világ tárul fel, a kapuk bezárulnak, a nappali nyüzsgés elcsendesedik, és akkor jön az állatkert rejtett élete. Ez egy különleges esti séta, ahol mikor is olyan helyekre és betekintést nyerhetnek a vendégek, amelyek a nagy közönség számára általában nem látogathatók. Így aztán felfedezhető, hogy mi történik a kulisszák mögött, hogyan készülnek a gondozók az éjszakára, és milyen titkokat rejtenek az állatkert mindennapjai. A tavalyi nagy sikerű túra idén tehát folytatódik. Lehet találkozni egyébként, megnézni ilyenkor is az ikonikus állatokat, miközben új történeteket és érdekes kulisszatitkokat és meglepő érdekességeket mesélnek róluk a gondozók.

0: Reklám.
1: Készülj az év legnagyobb desedai habpartijára. Július 18-án szombaton a Nekem a Deseda hatalmas habpartival vár mindenkit. A jó hangulatról DJ Volumen gondoskodik, a program pedig tele lesz élményekkel. Habparti, cukorkaágyú, kézműves sarok, csillámtetkó, minidiszkó és papírhajó szépségverseny. Élmények az egész családnak. Irány a Deseda. Találkozzunk július 18-án. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
2: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
3: Elfáradt a mindennapi főzésben? Akkor van egy jó hírünk! Az Attalai halászcsárda nyugdíjas menüje most mindössze 1350 forint. Házias ízek, változatos ebédek és ingyenes kiszállítás 18 településen. Új tagokat most is várunk. Hívja a 30 916 43 66-os számot.
4: Nagy bevásárlás otthonra, nagyker árakon?
5: Igen!
4: A Kaposvári West nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagyker áron, mindenkinek. West nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
6: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
7: Találkozz most Blueyval és Bingóval az Árkádban. Részletek arkadpage.hu.
8: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Nyáron irány a Balaton?
9: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
3: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
9: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
10: kultkikötő.hu.
11: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
12: A balatoni fejlesztésekről szólt a tárcaközi egyeztetés. Összehangolt ellenőrzést tartottak a somogyi rendőrök. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok, 15 óra van. A balatoni fejlesztések jövője volt a témája annak a tárcaközi egyeztetésnek, amelyről a közösségi oldalán számolt be a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, azt írta, az egyeztetés célja a térség hosszú távú fejlesztési irányainak összehangolása volt. Megjegyezte, olyan fejlesztéspolitikai modellt

0: szeretnének kialakítani, amely egyszerre biztosítja az állami koordinációt és a helyi közösségek, valamint az önkormányzatok érdemi részvételét a közös döntésekben. Népi építészeti nyári tábor zajlik Szennában. A Skanzen közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az 5 napig tartó táborban a résztvevők elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetnek a hagyományos technikákról. A tábor ideje alatt elvégzik a nagykorpádi istálló falának, valamint a kemence szintégla falának tapasztását, de Kisbajomba is ellátogatnak, ahol az istálló csömpölyeges technikájú falazatának javításán dolgoznak a tábor lakói. A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága második alkalommal rendezett népi építészeti nyári tábort. Összehangolt ellenőrzést tartottak a rendőrök a héten Somogyban. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság közleménye szerint a közlekedésrendészeti osztály munkatársai az M7-es autópálya somogyi szakaszát figyelték, a céljuk pedig az volt, hogy kiszűrjék, hogy a nehéz tehergépkocsik betartják-e az előzési tilalmat, valamint a követési távolságot. Az akció eredményeként az egyenruhások összesen 17 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben intézkedtek. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról a balesetek számának csökkentése érdekében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón csütörtökön. A miniszterelnök kiemelte, a kormány.hu oldalon elérhető több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még ez év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Hangsúlyozta, a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészség védelme. Ez már az 5. sorsolás, amióta nem volt telitalálatos a 6-os lottón. Csütörtökön kisorsolták a 29. heti nyerőszámokat, ezek a 10-es, a 11-es, a 15-ös, a 17-es, a 26-os és a 30-as. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint telitalálatos szelvény nem volt, az 5 találatosok nyereménye egyenként 423.285 forint. A négyesekért 7.150 forintot fizetnek a lottózókban, míg a hármas találat 2.780 forintot ér. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg a 6-os lottón 420 millió forint lesz.
1: Időjárás jelentés.
0: A nap hátralévő részében még nem valószínű csapadék, élénk lesz a déli délkeleti szél. Este, éjjel egy hideg front érkezik, számos tájegységünkön alakulhatnak ki záporok, egy-egy zivatar is. Az esti 23 és 25 fok közötti hőmérséklet hajnalra 20 fokig csökken. Holnap napos, felhős időnk lesz, 30 fok körüli maximumokkal.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Most már nagyon péntek délután van, most már nagyon közel van a hétvége, akár így párhuzamba is lehet állítani. Sziasztok! Jó vételt ez a délutánhoz, illetve hát tűrőképességet a hőséghez, ami jelenleg odakünn van. Nőttönő a forgalom, főleg a bevásárlóközpontok nagyobb üzletek környékén, legyetek türelmesek, és hát ha van klíma, szerintem az ilyenkor nagyon is elkér, ha nincsen, akkor érdemes minden létező ablakot lehúzni.

0: Üdítő volt akár egy finom behűtött gyümölcs. John Newman-t hallgattuk itt a Rádió Mosban. Igen, ez a hűtött gyümölcs dolog talán nagyon is jó, nem? Gondoljatok csak bele, gusztáljátok magatokban a gondolatot, és utána az alapján, ha mentek vásárolni, érdemes úgy válogatni. Behűtve ilyenkor a nyári forróságban azok a legfinomabbak, amelyeknek hát egy, magas a víztartalma, tehát hidratál, hát kettő, frissítően fanyar vagy éppenséggel édes és nem nehezíti a gyomrot. Úgyhogy mindezeknek a kitételeknek megfelel a görögdinnye, a sárgadinnye, az olyan bogyós gyümölcsök, mint a málna, szeder, áfonya vagy ribizli, aztán az őszi baracké és a nektarin, a minél lédúsabb, annál jobb, hadd folyjon az ember könyökén. És persze a citrusfélék, akár belefacsarva a vízbe, és citrom, lime és narancs. Bár ugye magában esszük őket ilyenkor, de karikára vágva, behűtött vízbe vagy limonádéba téva, nagyon-nagyon jó szomjoltók.
1: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt!

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Mi kellhet ahhoz, hogy tényleg boldogan lehessen hosszan élni? Az egészséges táplálkozáson, a rendszeres testmozgáson, a megfelelő stresszkezelésen és az esetleges táplálék kiegészítőkön kívül.
2: Én hozzátennék még egyet, a mérték mindenből. Ha túl sokat alszol, mondjuk 24 órákat, az sem jó. Túl keveset, az sem jó.
1: Na hát képzeljétek el, a kutatók azt mondják, hogy bizony a genetika sem minden. Mert ugye sokan fogják erre, hogy a genetika úgyis genetika minden, aztán tök mindegy. Hát nem, az csak 20-30%-ban befolyásolja azt, hogy milyen sokáig élünk. A hosszú élet a személyiségünk függvénye is.
2: Hát erre nem gondoltam volna. Itt az elixír.
1: Itt az elixír, a személyiségünk.
2: Én annyit az vagyok, mint
1: egyébként az vagy.
2: Kétajtos gardróbszeke.
1: Az vagy, ezentől így fognak hívni. Molnár Gardrób Vilmos. Atya ég.
0: 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
3: Ha a lefolyót beszélni tudna...
4: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
3: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Ősd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
5: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.
7: Jó utat kívánok hazafelé, hogyha már éppen ilyen kiváltságban vagytok. 3 percen múlott el 3:30, amikor Michael Patrick Kelly, Király Viktor, Radics Gigi és Gerendás hármasa következik. És élvezzétek az érzést, a szabadság, a péntek délutáni szabadság érzetet, ha már végeztetek. Ez a legjobb pillanat, amikor még előttünk van az egész hétvége és a lehetőségek száma végtelen, és ez a zsigerből érzi az ember. A megnyugtató tudat, hogy nem kell a hétvégén korán kelni, a bűntudat nélküli semmit tevés, amikor megengedhetik magának mindenki, hogy órákig olvas, sorozatot néz, vagy csak ül egy kávéval a teraszon, vagy a strandon bámészkodik. És az idő feletti kontroll, mert ugye hétközben a naptár diktál, hétvégén viszont mi döntjük el, hogy mihez van kedvünk, legyen az egy fröccsözés a barátokkal, vagy egy kiadós alvás, egy spontán kirándulás egy hűvös erdőbe, mindezek gondolata már fel.

0: Kell még egy kis lendület? Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.
1: Egy perccel járunk. 3:44 után. Sziasztok! Nagyon jó vételt és nagyon kellemes péntek délutánt kívánok. És tudom, hogy még csak július van. Egy csomó rendezvény áll előttünk, de azért egy őszire is szeretném felhívni a figyelmet. Egyet lemondok, egyet pedig beígérek. A lemondás az a hétvégi Balaton átúszást illeti. Úgy döntött a szervezőség, hogy nem, ezt most nem. És úgy döntött a szervezőség, hogy idén is lesz Deseda jótékonysági futógála, ami már a 11. alkalom lesz. Ezt viszont most jelentették be, úgyhogy a gálát megrendezik, az időpont is megvan, szeptember 26-a szombat reggel 8 óra. Ez a Magyar Honvédség utcai futóbajnokság, egyben a Kadét Kupa is, és már azt is előre bocsátották, hogy milyen versenyszámok lesznek. Maraton, félmaraton, félmaraton váltó, ezen kívül 10 kilométer, 3 kilométer, lesz egy freerun, egy nagyjából 30 kilométeres tájékozódási jellegű terepfutás, kisiskolás futam, ovis futam, de olyan érdekességek és különlegességek, mint plank, fekvőtámasz és súlykitartó verseny is.

0: Reklám.
1: Rendelj az Attalai Halászcsárda hétvégi kínálatából július 17, 18 és 19-én is. Húsimádó és csirkefogó tál 5 főre 10.900 forint. És a ráadás harcsapaprikás túrós csuszával 2-t fizet 3-at kap. Igazi magyaros lakoma, óriási adagok. Csap le az ajánlatokra. Részletek az Attalai Halászcsárda Facebook oldalán.
2: A név ismerős, a szemlélet megújult. Kaposvár legnagyobb magánegészségügyi intézménye ismét helyi kézben, és mostantól újra Kapos Medikál néven várja pácienseit. Új lendülettel, még több fejlesztéssel, változatlan elkötelezettséggel. És ezt szeretnénk önnel is megünnepelni. Augusztus 31-ig minden páciensünk 30-40% kedvezményértékű ajándékot kap. Kapos Medikál. Régi ismerős, új kezdet az egészség szolgálatában.
3: Kit zavar, hogy napnyugta után kezdődik az invázió?
4: Ha van balcsicsi.
1: Kóstold meg a nyár új ízét, a balcsicsit. Most akár grill matracot, vagy Big Green Egg grill sütőt is nyerhetsz vele, és további grill termékeinkkel. Kométa.
5: Ez a Buona Vita.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
6: Búcsút tartanak holnap a Krisna völgybe.

0: Budapesten. Horvát csapat ellen lép pályára holnap a Rákóczi. Köszöntöm Önöket, Bán Éva vagyok a hírekkel 16 órakor. A világűr titkaiba nyerhettek bepillantást a gyerekek csütörtökön a kaposvári Takács Gyula könyvtárban. Az intézmény közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint ismét a Kacagó csütörtökök elnevezésű programsorozat folytatódott, ezúttal dr. Mosoni László csillagász közreműködésével. Az apró érdeklődők és családjaik a szakember előadásából megismerkedhettek a bolygók, a csillagok és a világegyetem csodáival, majd kézműves foglalkozással zárták a délelőttöt. Búcsút tartanak ezen a hétvégén a Krisna völgyben. A július 19-ig tartó rendezvényre immár 31. alkalommal látogathatnak el az érdeklődők Somogy Vámosra, a Krisna tudatú hívők ökofalujába. Az indiai kultúra iránt érdeklődők tematikus sétákon ismerhetik meg a biofarmot, a kertészetet, a gyógynövénykertet és a tehénvédelmi központot. A hétvége egyik legkülönlegesebb eseménye a hagyományos indiai védikus esküvő lesz, de a gasztroélményeket keresőknek is kínálnak érdekességet, autentikus indiai menükkel, indiai street food különlegességekkel, valamint vegetáriánus fogásokkal készülnek a háromnapos eseményre. A száraz meleg időjárás hatására a szokásosnál hamarabb beértek idén a kalászosok, így az aratás is hamarabb elkezdődött, az ország nagy részén már be is fejeződött. A termésátlagok meglehetősen alacsonyak, írt a csütörtöki agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Kifejtették, hogy a napraforgó virágzik, csak úgy, mint a kukorica. Hozzáteszik, hogy vannak az országban olyan területek, ahol szépek az állományok, de a legtöbb helyen az öntözetlen táblák nagyon gyengék. Az elemzésben azt is hangsúlyozták, hogy az ország túlnyomó részén közepes vagy nagyfokú mezőgazdasági aszály van. Felfüggesztették állásából és vizsgálat indult Donald Trump amerikai elnök súgógépének kezelője ellen a bennfentes kereskedelem egy sajátos fajtájának gyanúja miatt, erősítette meg a Fehérház csütörtökön. A gyanú szerint a férfi, aki 2016 óta kezeli a Donald Trump beszédei során használt súgógépet, rendszeresen tett meg téteket egy internetes fogadó oldalon az elnök beszédei során felmerülő kulcsszavakra, amivel csaknem 100 ezer dollár, azaz 31 millió forint nyereményhez jutott. Híreink végén pedig sport. Horvát ellenféllel mérkőzik meg holnap a Rákóczi. A kaposvári zöldfehérek a horvát másodosztályú NK Koprivnica ellen lépnek a stadion gyepére, ezzel egyben megtartják a bajnoki főpróbát is, jövő vasárnap ugyanis megkezdődik a nemzeti bajnokság. A holnapi felkészülési mérkőzés 17 órakor veszi kezdetét a kaposvári Rákóczi stadionban.
1: Időjárás jelentés.
0: A nap hátralévő részében még nem valószínű csapadék, élénk lesz a déli délkeleti szél. Este, éjjel egy hideg front érkezik, számos tájegységünkön alakulhatnak ki záporok, egy-egy zivatar is. Az esti 23 és 25 fok közötti hőmérséklet hajnalra 20 fokig csökken. Holnap napos, felhős időnk lesz, 30 fok körüli maximumokkal.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Keszthelyi Tibor.
2: Keszthelyi Tibor.
4: Szeretem a péntek délutánokat, gondolom ti is így vagytok vele. Sziasztok, jó vételt, Évus, neked jó munkát kívánok. Aki pedig hírekre gyúr feltétlen, az figyeljen, jól figyeljen, hiszen nálunk 18 órakor lesz majd a hír összefoglaló, aztán majd 21 órakor egy újabb, addig mindig ilyen kis rövid hírekkel, mindig a legaktuálisabb dolgokkal várunk benneteket óráról órára. Na meg jó zenével! A folytatásban ezúttal Sabrina Carpenter, Madonna újdonsága és a Why Don't We?

Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük. Közlekedési információk.
1: Feldúsult a közlekedés, de nem csak ezekre a percekre. Pénteken általában véve egész nap erős a forgalom, a déltől pedig aztán egyre fokozódik, és ilyenkor már abszolút a csúcsánál jár. A főbb bevásárló központok környékén mindenféleképpen, a kórház környékén egész nap. Szerencsére azért egyre jobban lehet már közlekedni, és ilyenkor befejezik a munkát még a Bajcsy-Zsilinszky utcában, ahol ma hát nagyon korlátozott volt a helyzet, és szó szerint mondom, korlátokkal állták el az utat, hogy még csak véletlenül se tudják az autósok használni. Keresztül vágták egyébként az aszfalt burkolatot, ott kellett áthúzkodni a cső vezetékeket, ezért történt az, hogy időszakosan hol kinyitották, hol lezárták ezeket a szakaszokat, de hát ugye péntek van, péntek délután 4 órakor talán már náluk is véget ért a munkaidő, és békén hagyják ezeket a műveleti területeket egészen hétfő reggel 8 óráig. Elnézze Kaposvár autós térképét, a főbb csomópontokban is van nagy tülekedés, pirosra jelzi az online térkép, van, hogy egy zöld, de nem is lehet tovább menni, de legyetek türelmesek. Jó utat mindenkinek!
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó

0: A Coldplay muzsikázott nekünk itt a Rádió Mostban. Sziasztok! Az iménti közlekedési hírek után jutott mostanra is, amúgy fél öt van. Konkrétan arról van szó, hogy egy jelentős összehangolt ellenőrzés zajlott az M7-es autópálya, és azon belül a Somogyi szakaszán, tehát itt végig itt a Balatonnál. A Vármegyei Rendőr Főkapitányság közlekedés rendészeti osztályának munkatársai még tegnap előtt hajtottak végre ellenőrzéseket. Elsősorban a nehéz tehergépkocsik előzési tilalmát ellenőrizték, és a követési távolságot is. De nézzük az eredményeket. Az ellenőrzés időszakában a rendőrök összesen 17 darab szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben kellett, hogy intézkedjenek. Mindenki tudja, aki autózik autópályán, hogy van olyan sofőr, aki tudja, hogy nem lehet előzni. Na de ő dafke. Aztán van, hogy hosszú percekig csak tolódik a sor mögötte, mert ha az egyik 90-nel a másik 91-jel megy, és egy jó 10 méteres kamionról van szó, hát lassan lesz meg az az előzés. Úgyhogy a rendőrség ezúton is felhívja a figyelmet, hogy tilos előzni az azonos irányú forgalom számára két forgalmi sávval rendelkező autópályán és autóúton 6 és 22 óra között a 7,5 tonát meghaladó megengedett legnagyobb ösztömegű tergépkocsival, vontatóval, valamint e-járművel és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel. Végül egy érdekes számítás, közben kiszámoltam, hogy meddig tart egy ilyen előzés, amikor az egyik kamion csak 1 km/h halad gyorsabban, mint a másik. Beleszámolva mindkét kamion hosszát, az átlagos kamion hosszát, a biztonsági távolságot, mire visszasorolhat, az a helyzet, hogy 4 perc alatt tudja megelőzni egyik kamion a másikat, és a manőver hossza az úton több mint 5 kilométer lesz.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Társasházban élsz?
3: Zavar, hogy folyton büdös a szemetesed és a kukád?
2: Hogy eldugul a lefolyód és a vécéd a beleöntött maradéktól?
3: Ha nem akarod viszont látni a kidobott ételmaradékot, vedd át a zárható gyűjtőedényedet ingyenesen a Kapos Holding ügyfélszolgálatán.
2: Gyűjtsd a szerves hulladékot elkülönítve.
3: És a Társasház barna kukájából a KHG ingyen elszállítja.
2: Ne feledd, a szerves hulladék hasznos, komposzt készül belőle.
3: Készült a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Reklám. Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
5: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
1: Reklám hangzott el. Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délutánt.

0: legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.
1: Csordogálnak frissítős lágereink itt a Rádió Mostban, a Royal Blood szerepelt legutóbb, az óra végéig pedig Önmerály, Niall Horan-nel, a Well Hello, aztán a Linkin Park érkezik majd. A dalokkal búcsúzom, megköszönve a figyelmet azzal, hogy frissítős lágerek után egy kis frissítő időjárás is jön. Sokan lesik már egyébként a radarokat, a radar térképeket az interneten, amiből látszik, hogy a Balaton felvidéket elérte már ez a frissítő zóna. Hozzánk csak később üt be a ménkült, de remélem, hogy azért nem olyan hevesen. Az óránkénti előrejelzés a korábbiakban azt mutatta, hogy éjfélre érkezik meg az eső, hát ez most megváltozott. Az újra számolt frissítéseket követően most úgy néz ki, hogy este 8 órakor már beborul az ég, és jön az égi áldás, még hogyha sok nem is. Aztán fokozódik majd, és az esőzóna egészen hajnali 2-3-ig fog majd kitartani. Viszont a korábban beígért 11 néhány milliméter helyett alig 3-4 milliméternyi fog csak hullani. Kérünk még a csendes esőből. Gondolom sokak óhaját fogalmaztam most meg. De most búcsúzom, a vasárnapi viszonthallásra, sziasztok, kellemes hétvégét!

0: Reklám.
1: Készülj az év legnagyobb desedai habpartijára. Július 18-án szombaton a Nekem a Deseda hatalmas habpartival vár mindenkit. A jó hangulatról DJ Volumen gondoskodik, a program pedig tele lesz élményekkel. Habparti, cukorkaágyú, kézműves sarok, csillámtetkó, minidiszkó és papírhajó szépségverseny. Élmények az egész családnak. Irány a Deseda. Találkozzunk július 18-án. Részletek a Nekem a Deseda Facebook oldalán.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
1: Charity Go 8 már

0: technológia. Tesztvezetésért látogasson el a Pécsi utca 4 szám alatt található Cseri szalonunkba a Rákóczi focipálya mellett. Kaposvár Kár Kft. Cseri, kár lenne kihagyni.
1: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen!
2: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arcadepage.hu.
3: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
4: Igen!
3: A Kaposvári West Nagykerben. Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell. Nagykeráron, mindenkinek. West Nagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
5: Kaposvári tűzifa telephelyre segédmunkást keresünk. Bérezés nettó 17 000 forint per nap. Jelentkezni a 0620 973 1091-es telefonszámon lehet.
6: Kint tombol a nyár, bent pedig hűvös kényelem és rengeteg inspiráció vár. A Baroszőnyeg áruházban mindent megtalálsz, ami egy szebb otthonhoz kell. Laminált, SPC, vinil és PVC padlók, szőnyegek, függönyök, karnisok, falpanelek, műfű és még sok más. Klimatizált áruház, hatalmas raktárkészlet, ingyenes kaposvári kiszállítás. Baros Szőnyeg áruház, Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
7: Elfáradt a mindennapi főzésben? Akkor van egy jó hírünk! Az Attalai Haláscsárda nyugdíjas menüje most mindössze 1350 forint. Házias ízek, változatos ebédek és ingyenes kiszállítás 18 településen. Új tagokat most is várunk. Hívja a 30 916 43 66-os számot.
8: Reklám hangzott el. Hírek most!
9: Lakossági fórum kezdődött Kaposváron. Szlovákiában fogtak el egy magyar szökevényt. 17 óra van, üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok. A tervezett új buszmenetrendről kezdődött lakossági fórum csütörtökön Kaposváron. A közlekedési központnál megrendezett megbeszélést azzal a céllal hívták össze, hogy minden kaposvári elmondhassa a véleményét, az új menetrenddel pedig a közösségi közlekedés még jobban igazodjon az utasok igényeihez. Az eseményen Szita Károly, Kaposvár polgármestere hangsúlyozta, olyan menetrendet szeretnének, amely valóban a kaposváriakat szolgálja, de ez csak a városlakók véleményével és javaslataival sikerülhet. Éppen ezért további 7 helyszínen tartanak lakossági fórumokat a következő hetekben. A legközelebbi alkalom július 21-én lesz a Toldi lakótelepi iskolában. Mégsem rendezik meg holnap a Balaton átúszást, erről tájékoztattak a szervezők csütörtökön. Az eredetileg most szombatra tervezett eseményt egy hét múlva tartják meg, amennyiben az időjárás megfelelő lesz. A mostani halasztásra is a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt volt szükség. A Hungaromet előrejelzése szerint ugyanis erős szél, jelentős hullámzás és zivatarok is várhatók. A Balaton átúszást a jelenlegi tervek alapján jövő szombaton tartják meg, a végleges döntést azonban a szervezők majd csak a jövő csütörtöki időjárás előrejelzés alapján hozzák meg. A Kaposvári Rock Színház előadásával folytatódott a Szilvás Szent Mártoni nyári esték programsorozat. A rendezvénysor a hónap elején egy

0: Csiki bemutatóval kezdődött, tegnap pedig már a Pál utcai fiúk musical változatát élvezhette a közönség. Az érdeklődők legközelebb, augusztus 4-én látogathatnak el a somogyi településre, akkor a Dzsungel könyvével lép színpadra a Rockszínház társulata. Két új jelentős denevér kolóniát fedeztek fel civil kutatók segítségével a közelmúltban Pécsen, közölte a Dunadráva Nemzeti Park. Kiderült, hogy a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének egyik épületében egy ritka és fokozottan védett faj, a csonkafülű denevérek mintegy 300 példánya él. Ez az életközösség a Dunántúl legnagyobb ismert kolóniája e fajból. A másik hasonló jelentőségű felfedezés volt, hogy egy pécsi ipari épületben több mint 900 példányos, közönséges denevér kolóniát találtak. A szakemberek szerint az új kolóniák felfedezése reményt ad a denevérek alkalmazkodó képességének alátámasztására. Szlovákiában fogták el azt a magyar szökevényt, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt. A polisz.hu beszámolója szerint a 64 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt ítélték 6 év szabadságvesztésre, emellett csalás miatt további 2 év szabadságvesztést is le kell töltenie. Ezek elől a büntetések elől menekült el egészen Szlovákiáig, ahol a két ország nyomozóinak együttműködésével sikerült elfogni.
1: Időjárás jelentés.
0: A nap hátralévő részében még nem valószínű csapadék, élénk lesz a déli délkeleti szél. Este, éjjel egy hideg front érkezik, számos tájegységünkön alakulhatnak ki záporok, egy-egy zivatar is. Az esti 23 és 25 fok közötti hőmérséklet hajnalra 20 fokig csökken. Holnap napos, felhős időnk lesz, 30 fok körüli maximumokkal.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Ha a lefolyót beszélni tudna...
3: Kérlek, könyörgök! Nem vagyok olajtemető! Ne üsd az olajat belém, mert tönkre megyek! Az olajjal nem csak engem szennyezel, hanem a környezetet és magadat is! Csináld jól!
2: Az olaj nem a lefolyóba való, de van egy egyszerű megoldás. Üsd a speciális gyűjtőedénybe az olajat, a KHG pedig ingyen elszállítja. Ha nincs még gyűjtőedényed, vedd át a Kapos Holding ügyfélszolgálatán. Öntsünk tiszta vizet a pohárba, gyűjtsd külön az olajat.
4: Készült a Kaposvári Hulladéggazdálkodási Nonprofit Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Reklám.
1: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 2026. július 17-e péntek este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját hallják. A kaposváriak is beleszólhatnak a menetrendbe. Lakossági fórum kezdődött Kaposváron a tervezett új buszmenetrendről. A Kaposvári Közlekedési Központnál megrendezett csütörtöki megbeszélést azzal a céllal hívták össze, hogy minden kaposvári elmondhassa a véleményét, az új menetrenddel pedig a közösségi közlekedés még jobban igazodjon az utasok igényeihez. Az eseményen Szita Károly Kaposvár polgármestere hangsúlyozta, olyan menetrendet szeretnének, amely valóban a kaposváriakat szolgálja, de ez csak a városlakók véleményével és javaslataival sikerülhet. Éppen ezért további 7 helyszínen tartanak lakossági fórumokat a következő hetekben. A legközelebbi alkalom július 21-én lesz a Toldi lakótelepi iskolában. Ezt 22-én egy toponári, 23-án pedig egy kaposfüredi fórum követi majd. A fórumsorozat augusztus elejéig tart. Véget ért a tanév az MCC Kaposvárnál is. Programokban gazdag, színes és eredményes volt a kaposvári MCC tanéve. A Matthias Corvinus Kollégium helyi képzési központjának közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az intézmény több tucatnyi fiatalnak szervezett foglalkozásokat, programokat, voltak előadások, nyelvórák, de kirándulások is színesítették a tanévet. Az MCC hetedikesei megnyerték az országos vitaversenyt, a középiskolások pedig nemzetközi és országos vitaversenyeken értek el kiemelkedő eredményeket. Nem csak a gyerekek élvezhették az MCC Kaposvár rendezvényeit, nyilvános eseményeik is nagy érdeklődésre tartottak számot. Több százan vettek részt Szoboszlai Zsolt, Rakoncai Gábor vagy Györfi Pál előadásán, de Kassai Lajos személye is rengeteg nézőt vonzott. A Post szerint az MCC Kaposvár szeptembertől megújult programsorral és számos újabb rendezvénnyel vág neki a következő tanévnek. A világűr titkaival ismerkedtek a kicsik. A végtelen világűr titkaiba nyerhettek bepillantást a gyerekek csütörtökön a kaposvári Takács Gyula könyvtárban. Az intézmény közösségi oldalán

0: megosztott bejegyzés szerint ismét a kacagó csütörtökök elnevezésű programsorozat folytatódott, ezúttal dr. Mosoni László csillagász közreműködésével. Az apró érdeklődők és családjaik a szakember előadásából megismerkedhettek a bolygók, a csillagok és a világegyetem csodáival, majd kézműves foglalkozással zárták a délelőttöt. A kacagó csütörtökök nevet viselő rendezvényeken egyébként a könyvtár a nyári időszakra kínál tartalmas elfoglaltságot. A hónap elején például dr. Szász János tartott varázsórát, melyen a gyerekek különleges tudományos kísérleteket ismerhettek meg. A Grund várta a nézőket Szilvás-Szentmártonban. A Pál utcai fiúk musical változatának bemutatójával folytatódott a Szilvás-Szentmártoni nyári esték programsorozat csütörtökön. A rendezvény sora hónap elején egy csiki bemutatóval kezdődött, tegnap pedig már a Rock Színház előadását élvezhette a közönség. Az érdeklődők legközelebb augusztus 4-én látogathatnak el a somogyi településre, akkor a Dzsungel könyvével lép színpadra a Rock Színház társulata. A somogyi falu egyébként már több éve ad otthont, ingyenesen látogatható nyári kulturális eseményeknek. Búcsú lesz a Krisna völgyben. India különleges világát és a természetközeli életmódot ismerhetik meg, akik kilátogatnak az idei Krisna völgyi búcsúra. Július 17-e és 19-e között immár 31. alkalommal nyílnak ki a kapuk Somogyvámoson, a Krisna tudatú hívők ökofalujában. Az indiai kultúra iránt érdeklődők tematikus sétákon ismerhetik meg a biofarmot, a kertészetet, a gyógynövénykertet és a tehénvédelmi központot. A hétvége egyik legkülönlegesebb eseménye a hagyományos indiai védikus esküvő lesz. A tűzceremóniával bemutatott látványos szertartás betekintést enged a több ezer éves védikus hagyományokba és India ma is élő kulturális örökségébe. A gasztroélményeket keresőknek is kínálnak érdekességet, autentikus indiai menükkel, indiai street food különlegességekkel, valamint vegetáriánus fogásokkal készülnek a háromnapos eseményre. Rendbe teszik a csónak kikötőt és a környezetét. Egy 4,5 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően megújul a Nyugati Övcsatorna partja Balatonmária fürdőn. A 250 millió forintos, visszanemtérítendő turisztikai fejlesztés során korszerűsítik a meglévő csónakkikötőket, emellett további 50 kikötőhelyet is kialakítanak. Megújul a Csatornapart utca, a csatorna keleti oldalán pedig a Balaton élővilágát bemutató tematikus sétány épül pihenőhelyekkel és közvilágítással. Musical és József Attila est is lesz a Kultkikötőben. Tartalmas kikapcsolódáshoz kínál programokat ezen a hétvégén is a Kultkikötő. A Balatonpart kulturális rendezvénysorozata 4 településen, Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonbogláron és Alsóörsön nyújt kulturális élményt az érdeklődőknek. A szabadtéri színházi előadások mellett a szervezők gyerekprogramokkal, zenés, színházi és bábelőadásokkal is készültek. A rendezvénysorozat ma Balatonföldváron Verép Tamás zenés, beszélgetős estjével folytatódik, holnap délelőtt pedig már a gyerekeket várják. A felnőttek este Balatonbogláron és Balatonszárszón szórakozhatnak. Balatonbogláron a Lány búcsú című musicalt lehet megnézni, Balatonszárszón pedig József Attila est várja a közönséget. A részletes programokról a Kultkikötő honlapján lehet tájékozódni. A krónika végén pedig néhány helyi vonatkozású sporthír. Szezon előtti meccs lesz holnap. Bajnoki főpróbát tart holnap a Rákóczi. A kaposvári zöldfehérek a horvát másodosztályú NK Koprivnica ellen lépnek a stadion gyepére. Az összecsapás felkészülési mérkőzés is egyben, jövő vasárnap megkezdődik ugyanis a nemzeti bajnokság is. Az NB3-as bajnoki idény első összecsapását a hazai közönség előtt vívják a focisták, akik július 26-án, azaz jövő vasárnap a Siófokot fogadják a nyitófordulóban. Az ezt megelőző mostani meccs holnap 17 órakor veszi kezdetét. A kaposvári Rákóczi NK Koprivnica összecsapást a kaposvári Rákóczi stadionban tartják. Pontyokért küzdenek a Desedán. Ma reggel 6 órakor vette kezdetét, és vasárnap délutánig tart a Desedán a pontyfogó országos bajnokság. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület tájékoztatása szerint az 5. alkalommal megrendezett U25-ös verseny a Füredi Szőlőhegy alatti partszakaszon a versenypályán zajlik. Az egyesület bejegyzésében felhívják a figyelmet, hogy a területen csak a versenyzők horgászhatnak, és horgászfelszerelés is csak náluk lehet. Az érintett rész határait a szervezők megjelölik. A tájékoztatásban arra is kitérnek, hogy a hobbi horgászok a versenypályán kívül horgászhatnak, és a csónakkikötőkből is ki lehet hajózni. A bajnokság vasárnap délután 3 órakor ér véget.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Időjárás jelentés.
0: Az esti éjszakai órákban egy hideg front érkezik, ami számos tájegységünkön hoz csapadékot. A 23 és 25 fok közötti hőmérséklet hajnalra 20 fokig csökken. Holnap kezdetben többfelé kell futózáporok, néhol zivatarok kialakulására számítani. A napsütés ellenére napközben is erőteljes lehet a gomoly felhőképződés, és a felhők sokfelé hoznak újabb csapadékot. A hőmérséklet holnap napközben 30 fokig emelkedik.
1: Időjárás jelentést hallottam.
4: Most pedig újra a legjobb zenék.
1: Rádió Most.

0: Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió Most.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok a Rádió Most híreivel. Eredményes volt a kaposvári MCC tanéve. A Matthias Corvinus Kollégium helyi képzési központjának közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az intézmény több száz fiatalnak szervezett foglalkozásokat, programokat, voltak előadások, nyelvórák, de kirándulások is színesítették a tanévet. Az MCC hetedikesei megnyerték az országos vitaversenyt, a középiskolások pedig nemzetközi és országos vitaversenyeken értek el kiemelkedő eredményeket. A Post szerint az MCC Kaposvár szeptembertől megújult programsorral és számos újabb rendezvénnyel vág neki a következő tanévnek. Ezen a hétvégén is számos rendezvénnyel szórakoztatja az érdeklődőket a Kultkikötő. A Balatonpart kulturális rendezvénysorozata 4 településen, Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonbogláron és Alsóörsön kínál kulturális élményt az érdeklődőknek. A szabadtéri színházi előadások mellett a szervezők gyermekprogramokkal, zenés, színházi és bábelőadásokkal is készültek. A rendezvénysorozat ma Balatonföldváron Verép Tamás zenés, beszélgetős estjével folytatódik, holnap délelőtt pedig már a gyerekeket várják. A felnőttek holnap este Balatonbogláron és Balatonszárszón találhatnak előadásokat a tartalmas kikapcsolódáshoz. A részletes programok a Kultkikötő honlapján olvashatók. Az Alföld egyes részein tovább fokozódik a szárazság, ezt írt a csütörtöki agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Emlékeztettek, hogy az elmúlt egy hétben majdnem minden nap előfordultak záporok, zivatarok, de az ország területének több mint felén 2 milliméter sem esett. Hozzátették, hogy a lehullott csapadék átnedvesítette ugyan a talaj felső 10, néhol 30 cm-es rétegét, de az ország túlnyomó részén nem vagy csak alig esett, így a teljes felső 1 méteres réteg rendkívül száraz. 7 magyar gyerekkönyv is felkerült a világ legkiemelkedőbb gyermekkönyveit felsorakoztató idei listára. A nemzetközi elismerést 2 évente ítélik oda, idén 59 ország 191 kötete kerülhetett a legjobbak közé. Az egyik mű Márai Marian Elérhetetlen című csendes könyve lett, a másik kötet pedig Kis Judit Ágnes Tujaszörny és Nyírfakobolt című mesekönyve.

0: A szakemberek szerint bekerülni a válogatásba kivételes szakmai elismerést jelent. Híreink végén pedig sport. Ma kezdődött és egész hétvégén tart a Desedán a pontyfogó országos bajnokság. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület tájékoztatása szerint a vasárnapig tartó megmérettetést a Füredi Szőlőhegy alatti partszakaszon a versenypályán rendezik meg. A területen csak a versenyzők horgászhatnak, az érintett részt a szervezők megjelölik. A tájékoztatásban megjegyzik, hogy a hobbi horgászok a versenypályán kívül pecázhatnak, és a csónakkikötőkből is ki lehet hajózni.
1: Időjárás jelentés.
0: Az esti éjszakai órákban egy hideg front érkezik, ami számos tájegységünkön hoz csapadékot. A 23 és 25 fok közötti hőmérséklet hajnalra 20 fokig csökken. Holnap kezdetben többfelé kell futó záporok, néhol zivatarok kialakulására számítani. A napsütés ellenére napközben is erőteljes lehet a gomoly felhőképződés, és a felhők sokfelé hoznak újabb csapadékot. A hőmérséklet holnap napközben 30 fokig emelkedik.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Yeah, go ahead.
1: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
1: Rádió most.

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Legyetek nyitottak, akkor tovább élhettek.
2: Eltott vagy?
1: Hát én szerintem nyitott személyiség vagyok én is.
2: Befogadó?
1: Be, abszolút.
2: Akkor oda költözöm.
3: Hagyjaj!
2: Ennyire nem akarsz vagy nyitott lesz.
1: Ennyire nem akarsz. Valamelyik sorozatban volt ez, hogy nyugodtan nősi meg, tudod, a nős férfiak tovább élnek.
3: És ha nem akarnak?
1: Most én is így vagyok. Légy nyitott, Mikivel tovább élhetsz, és ha nem akarok.
0: Húsz a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: 2026. július 17-e. Péntek, 20 óra van. Ez itt a Mutató közszolgálati interjú műsor. Köszöntöm hallgatóinkat, én Keszthelyi Tibor vagyok. Remélem velem fognak tartani, és persze vendégeinkkel, témáinkkal a mai műsor folyamán is. És hogy miről lesz szó? A lakás, illetve az ingatlan biztonságról a nyár folyamán. Majd a családi konfliktusokról lesz szó, hiszen itt a nyár a nyaralások, a szabadságok ideje, amikor több időt töltünk egymással a szeretteinkkel. Folytatjuk interjúnkat az ellenőrzés sorozatról, amelyet a NAV kezdett meg a nyári szünetben. Jó idő van, beérett, ezért aztán most már javában tart az áfonya szüret Rinya Kovácsiban. De szó lesz a múlt heti zselici hársméz után, ebben az adásban a propoliszról is. Érdemes hát velünk tartani, izgalmas, érdekes témákkal készültünk. Csapjunk is bele! Biztonságban tudni lakásunkat, házunkat, lakóingatlanunkat nyáron is kiemelten fontos témája a bűnmegelőzésnek, hiszen ebben az évszakban tartózkodunk a legtöbbet távol otthonunktól. Bűnmegelőzési sorozatunk ezért ma ezzel a témakörrel folytatódik. A beszélgető társ ezúttal is dr. Jávorszkiné dr. Molnár Magdolna rendőralezredes. Megszaporodnak-e nyáron a betörések, illetve a lopások?
2: Hát, hogyha nem tartjuk be a minimális szabályokat, akkor előfordulhat, hogy mi magunk is bűncselekmény áldozatává válunk, hiszen az ingatlanok védelmének is számtalan módja és lehetőség van. Az egészen egyszerű módozatoktól nyilván a komoly rendszerekig, mindenkinek nyilván a pénztárcájától függően kellene megoldani a védelmét az ingatlannak. Ez jelentheti azt is, hogy például levágjuk azokat a bokrokat, amik miatt mondjuk nem lehet belátni egy udvarra. Hiszen egy olyan udvarba, ahol szépen van nyírva a sövény, ami rendezett, ott sokkal inkább észre lehet venni, hogyha idegen mozog. De ha bokrok vannak, fák vannak, rendezetlen a környezet, akkor ott bárki el tud bújni például.
1: Tehát én azért hagyom nagyra a bokromat, hogy ne tudjanak belátni. Ugyanakkor meg saját magammal szúrok ki ezáltal, mert hogyha egy nem oda való ember megy be, az szintén nem látja senki.
2: Igen, arról nem is beszél, hogy például, ha olyan fák vannak, akkor akár be is lehet mászni. Hát az építészeti bűnmegelőzéshez tartozik egyébként ez a terület, és nagyon szépen felsorolja, hogy hogyan tudjuk biztonságosá tenni a magunk környezetét építészeti eszközökkel például. De itt beszélhetünk arról is, hogy olyan fóliát teszünk az ablakra, vagy ilyen minimális reteszeket, az pedig a minimum, hogyha elmegyünk otthonról, akkor bezárjuk az ajtókat, az ablakokat, és nem hagyunk elő semmit, ami ugye kecsegtető lehet egy arra járó emberke számára.
1: Ezek jól átgondolt dolgok kell, hogy legyenek, mert ott, ahol fa van, és mondjuk nem lehet valamiért azt a fát esetlegesen kivágni, mert mondjuk az már közterületen van, akkor lehet, hogy érdemes elgondolkodni mondjuk egy mozgásérzékelőbe a fal mentén.
2: Így van, azért mondom, hogy számos lehetőség van arra, hogy biztonságba tudjuk az ingatlanunkat. Tehát mindenkinek nyilván az ingatlantól függ az, hogy miket tud, és egyébként érdemes megkérdezni szakembereket, hogy mit javasolnak, illetőleg már az építkezésnél úgy tervezni, hogy az ingatlanunk a legnagyobb biztonságban legyen. De hogyha mondjuk csak a besurranásokról beszélünk, akár egy lépcsőházban,

0: akár egy különálló ingatlanba. Nyilván, hogyha látható helyen pénztárca van, vagy női táska, akkor, ahogy már korábban is mondtam, alkalom szüli a tolvaj, tehát simán el tudják vinni onnan. De ha becsukjuk az ajtót, becsukjuk az ablakot, nem tesszük látható helyre ezeket a dolgokat, akkor nyilván nem is fogják elvinni ezeket. Számtalanszor van olyan esetünk, hogy például a fiatalok elmennek bulizni az éjszakába, csapott-papot ott hagynak, előhagyják az értékes informatikai eszközöket, és mert mennek vissza hajnalban, nincs ott. Ekkor megérkeznek a rendőrségre, feljelentést tesznek, nyilván a kollégáim fölveszik a följelentést. Azért azt javasoljuk, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében ők is, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává.
1: Visszatérve az ingatlanokhoz, nyáron melegbe probléma lehet, hogy az ember este szellőztet, és kinyitja az ablakot. Egy földszintes épületnél egy lépcsőház ajtót az ember nyitva hagy akár, egy társasház, nem praktikus.
0: Nem. Hát én a saját anyukámnak szoktam mondani, és néha szellőztetési célból nyitva hagy, hogy inkább csukd be. Pláne, hogyha a lakás másik részében egyáltalán nem látja, és a pillanat alatt, tehát amikor bemegy valaki, ez egy pillanat műve gyakorlat. Bemegy, körülnéz, leveszi, és már meg is történt a baj.
1: Ugyanez szokott lenni például háziasszonyoknál főzőcskézés közben. Kicsit nagyobb a gőz, kicsit illatosabb az étel, kinyitja az ajtót, a lakás ajtót még egy társasházban is, és aztán egyetlen mozdulattal kabátot, ruhát, táskát, egyebeket,
0: amit érnek. Gyakorlatilag így van, nem célszerű. Tehát saját magunk biztonság érdekében én azt javaslom, hogy csukjuk, zárjuk az ajtókat, ablakokat, használjunk reteszeket, biztonsági láncokat például, hogy tényleg senki ne tudjon illetéktelen bemenni az otthonunkba.
1: Szintén életbe ragadott példa, belső udvarunk van, amely ugyan zárható kapuval, távirányítóval, de nem egy nagy dolog kilesni azt a számkódot, azt a 4 számjegyet, amivel bele tud jutni. Hajlamos az ember azt gondolni, hogy beálltam egy társasház udvarára, és az autót akkor már nyitva hagyhatom, mert úgyis meleg van.
0: Ne hagyjuk nyitva.
1: Ne hagyjuk.
0: A gépkocsit mindig zárjuk be. Akár az udvaron van látható helyen, ha pedig az utcán parkolunk, akkor pedig...
1: Csak beugrok a boltba, nyitva
0: igen,
1: hagyom.
0: Igen, az egy perc, csak egy perc, az pontosan elég arra, hogy mondjuk a pénztárcát valaki kiemelje, mert lehúzva hagytam az ablakot, vagy éppen nyitva hagytam az ajtót.
1: Még rosszabb esetben járómotorral hagytam ott, mert hogy a klíma miatt nem akarom lekapcsolni.
0: Igen. Tehát ez tényleg csak egy pillanat műve, tehát az, hogy egy perc, ezt felejtsük el. Autót bezárjuk, és soha nem hagyunk benne értéket. Ha este állítjuk le a kocsit, akkor próbáljuk meg arra figyelni, hogy lehetőség szerint kivilágított helyre állítsuk le, és minden esetben zárjuk be. És hogy már korábban a strandolásnál is mondtam, mindig győződjünk meg arról, hogy bezártuk, és semmiféle értéket nem hagyunk az autóban.
1: Kertvárosi és falusi részeken, ahol vannak gyakran melléképületek kerti gépeknek, úgy szintén szerintem javasolt azt is külön zárni, nem szokott szervesen mindig hozzátartozni a főépülethez ennek a helyiségnek a bejárata.
0: Célszerű pláne akkor, hogyha könnyen be lehet látni, láthatóak az érték, mondjuk fűnyírók.
1: Hát elég, ha csak benéz, egy nagy udvar van, szép gondozott fű, itt biztos van valami jó kis gép.
0: Így van, egyértelmű, ezeket is ugyanúgy zárjuk be, tároljuk biztonságos körülmények között, és soha ne felejtsük el a kertkaput is bezárni. Tehát régen, ami működött, hogy minden utcában minden kapu nyitva volt, és a gyerekek jöttek, mentek, az most már nem biztos, hogy biztonságos.
1: Jobb félni, mint megijedni, hogy szokták pont mondani. Köszönjük szépen a jó tanácsokat!
0: Köszönöm.
2: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Nyár van, a nyaralások, a szabadságok ideje, amikor is több időt töltünk együtt a szeretteinkkel. A hosszabb együttlétek azonban gyakran a konfliktusokat is élesebben kihozzák. Ismerős a szituáció, amikor már induláskor összeveszik valamin a család. A megoldásról, a konfliktus kezelésről dr. Mihalec Gábor párterapeutát Széki Éva kérdezte.
2: Először is azt gondolom, hogy nagyon fontos látnunk, hogy milyen fajta konfliktussal állunk szemben. Ugye mindenféle relációban más-más típusú konfliktusok jönnek elő. Közös jellemzőjük, hogy érzelmi viszonyban vagyunk azzal a személlyel, akivel a konfliktus keletkezik. És egy ilyen kontextusban keveredhetünk ilyen mindennapi csipcsup vitákba, aminek semmi értelme nincs, és legyünk ilyenkor egyszerűen csak nagyvonalúak, és lépjünk túl rajta. Aztán vannak a megoldhatatlan konfliktusok, ezek meg olyanok, hogy bármennyiszer próbáljuk célba venni őket, úgyse fogunk dőlőre jutni velük, mert nem abból fakadnak, hogy van egy konkrét ügy, amit meg kell oldani, hanem általában abból, hogy a másiknak a személyisége eltér az enyémtől. Miért van az, hogy én korán kelő vagyok, ő meg nagyon sokáig tud aludni? Vagy miért van az, hogy én a klasszikus zenét szeretem, ő meg a heavy metalt szereti? Ha megszakadunk, akkor is azt fogja szeretni. Így ezeket a megoldhatatlan konfliktusokat hát megint csak valahogy le kell tudnunk nyelni. Az egyik nagy kutató, John Gottman azt mondja, hogy bárkit választunk az életben, vegyük tudomásul, hogy bevásároltunk. Akkor vásároltunk be jól, ha olyan szemét választunk, akinek a tőlünk eltérő személyiség jegyeit hát le tudjuk nyelni, és mindenkinél lesz mit nyelni. És van egy harmadik, ez pedig az ismétlődő mintázaton alapuló konfliktusoknak az igen népes tábora. Ezek azok a fajta konfliktusok, amikor azt érezzük, hogy a csodába is ebben az utcában jártam már, és akkor is utáltam, akkor is rossz volt, de hogy keveredtem bele már megint? Na, ebből van a legtöbb. Szülőgyerek, házas pár viszonylatában, testvér-testvér viszonylatban, amikor azt érezzük, hogy újra és újra ismételjük ugyanazokat a cselekvési mintázatokat, repertoárokat, mintha egy táncot táncolnánk, de nem jutunk igazán dűlőre, nem tudjuk igazán a megoldást elhozni. Ez pedig azért van, mert a magatartásra koncentrálunk. Majd fel fogok vázolni három szintet, magatartás, érzelmek és vágyak. A vágyak szintjén van valami, ami engem fűt, de mivel a konfliktus hevében tele vagyok negatív érzelmekkel, ezért nem férek hozzá a tudatom, ezt így száműzi, lenyomja a tudatosság szintje alá. Ha szembesülünk azzal, hogy mi az a mélyebb téma, amiről ez nekem valójában szól, akkor már fogok tudni a magatartás szintjén is mit kezdeni vele. Mondok egy nagyon banális példát. Át kell festeni az egyik szobát a házban. Milyen színűre fessük? Az egyik azt mondja, hogy barnára, a másik azt mondja, hogy sárgára, és jön egy óriási csattanás, egy óriási vita abból, hogy milyen színű legyen, pedig valójában ez a vita nem arról szól, hogy milyen színű legyen a szoba, hanem arról szól, hogy nekem van-e befolyásom a kettőnk közös életére. Vagy én mindig azt érzem, hogy engem félreállítanak, felettem döntést hoznak, engem ledominálnak, és a valódi kérdés, az én vágyam az az, hogy egyenrangú fél vagyok én ebben a kapcsolatban? Számít az én véleményem? Lehet, hogy a másik félnek meg az lesz a vita igazi tétje, hogy elfogadsz engem úgy, ahogy vagyok, még akkor is, hogyha az ízlésem egy kicsit eltér a tiédtől? Oké vagyok a számodra? És ezek azok a mélyebb tartalmak, amelyekről vitázunk, de közben ezt nem merjük kimondani, hanem csak arról vitázunk, hogy de miért van neked ilyen kifacsart ízlésed, hogy neked pont a barna tetszik?
3: És akkor hogyan juthatunk el a barna festéktől az igazi problémáig?
2: Úgy juthatunk el, hogy megtanulunk leásni pincénkbe ott, ahol azok a vágyak laknak, szembesülünk ezzel a tartalommal, azután ezt megosztjuk a társunkkal, mégpedig úgy, hogy ebben ne legyen semmiféle vádlás, semmiféle szemrehányás, ítélkezés. Nem arról beszélek, hogy te már megint, te soha, te mindig, hanem arról, hogy én azt érzem, hogy bennem most az történik, hogy nekem most annyira jó lesne, ha, vagy én most annyira félek attól, hogy, és a végén kérünk valamit tőle. Valamit, amit itt és most megtehet, például azért, hogy én fontosnak érezzem magam a kapcsolatban, például azért, hogy én elfogadva érezzem magam a kapcsolatban, vagyis arra a vágyra, ami bennem frusztrálódott, valamiféle pozitív megerősítést kapjak.
3: Képesek vagyunk erre? Ismerjük ezeket a technikákat? Egyáltalán hogyan kommunikálunk egy ilyen helyzetben egymással?
2: magunktól a legkevesebben vagyunk erre képesek. Ez azért van, mert általában csak mintázunk azt, amit a szüleink is tettek, a nagyszüleink is tettek, így generációról generációra adunk át diszfunkcionális tudást. Ez azt jelenti, hogy nekünk sem működött, de legalább neked se legyen jobb, mint nekem. Fiam, úgyhogy jól a nyakadba varom. Persze ezt nem tesszük tudatosan. Egy szülő se akar rosszat a gyerekének. Nem szándékosan tesszük. Csak a gyerekünk lát bennünket helyzetek sokaságában, azt gondolja ez az egyetlen minta, hogy lehet kezelni dolgokat, és szépen lemásolja. Azok az emberek lépnek egy magasabb szintre, ebben egy tudatosabb szintre, akik már szembesültek a korlátaikkal. Tehát ha valahol egyszer beütöttem a fejem, és azt éreztem, ez nem működik, ez nem jó így, valami baj van, valamit változtatnom kell, akkor szétnézünk. Lehet ez jobban is? Mások hogy csinálják? Akkor válunk érzékenyé. Párterápiára is jellemzően akkor jönnek emberek, amikor már recseg, ropog az a szerkezet, amit felépítettek, és már érzik, így nem lehet tovább működtetni. Ez a legnagyobb esély egy mintázat felülírására, mert ekkor rettenetesen nyitottá válnak az emberek. És mivel ennek van tudománya, vannak kutatás alapú módszerek, amelyek beváltak, akkor ilyenkor be lehet csöpögtetni ezeket az emberek tudatába.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Ellenőrzés sorozatot tart a NAV. A mai adásunkban folytatjuk ennek részleteinek ismertetését Püspök Poszovácz Gabriella NAV sajtószóvivővel.
2: Gabi, kezdjük azzal, amiben már ugye múlt héten is belecsaptuk, de elsőként azzal, hogy felelevenítjük azt, hogy miképpen zajlik egy ilyen ellenőrzés.
3: Az ellenőrök tulajdonképpen vásárolnak valamit, egy szolgáltatást vesznek igénybe, vagy vásárolnak egy terméket, tehát mint minden más vásárló, úgy jelennek meg az adott helyszínen, azonban fizetés után igazolják magukat a szolgálati igazolvánnyal, és átadják a megbízó levelet. Az ellenőrzésről természetesen jegyzőkönyvet vesznek fel a helyszínen, és a papír alapú jegyzőkönyveket ugye már felváltott a digitális változat, tehát ezek a jegyzőkönyvek tableten készülnek el. Az ellenőrzés végeztével ezt a jegyzőkönyvet aláírják a revizorok, illetve az adózó is, vagy az adózó képviselője is. Ez elektronikusan történik, ugye a tablethez tartozó penszé segítségével, az adózók pedig a későbbiekben elektronikusan, hogyha nem elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek, akkor pedig papír alapon fogják megkapni a határozatot, illetve a jegyzőkönyvet magát.
2: Mondtad, hogy van online is ellenőrzés, ott hogyan tudtok ellenőrizni?
3: Online ellenőrzéseknél például megrendelnek egy-egy terméket a revizorok, és a kiszállítás során bizonyosodnak meg arról, hogy például kaptak-e számlát az adott termékről, amit megvásároltak.
2: Említetted azt is, hogy leggyakrabban a számla nyugtaadással és ugye az alkalmazotti bejelentéssel szokott a probléma lenni. Akkor tisztázzuk, nyilván bejelenteni muszáj, viszont mikor kell számlát, mikor kell nyugtát adni?
3: Először is arról érdemes beszélni, hogy nagyon sokan tévesen alkalmazzák magát a számlát és a nyugta kifejezéseket. Tulajdonképpen, hogyha valaki vásárol valamit, vagy igénybe vesz valamilyen szolgáltatást, akkor nyugtát kell kapnia. Abban az esetben, hogyha 900 000 forint feletti fizetés történik, vagy a vevő számlát kér, akkor az eladónak számlát kell kiállítania. Ugye a nyugta az lehet pénztárgéppel kiállított, illetve kézi nyugta, de mindig vannak kivételek. Például, hogyha valaki online pénztárgép használatára kötelezett tevékenységet folytat, ilyenek lehetnek tipikusan a szálláshelyszolgáltatók, és nem szeretnének beruházni egy pénztárgépre, nekik lehetőségük van arra, hogy minden egyes vevőjük, vásárlójuk számára számlát állítsanak ki. Ilyen esetben ki lehet állítani számlát, de úgymond a hagyományos értelemben, hogyha valaki mondjuk egy étteremben fizet, igénybe vesz valamilyen szolgáltatást, vásárol valamilyen terméket, jellemzően az eladónak nyugtát kell kiállítania, ez lehet ugye online pénztárgéppel, illetve kézzel kiállított nyugta, és meg kell jegyeznem, hogy ezt mindig át kell adni a vevőnek, vagy pedig jól látható helyre kell helyezni. Nem egy gyűjtődobozba tenni, nem a pénztárgép mellé tenni, és nem görgetni tovább a pénztárgépen belül.
2: Na akkor megint csak kanyarodjunk vissza, hogy harmadszor is megemlítem az alkalmazotti bejelentésnek a fontosságát, illetve hát a hiányát. Amikor ez nem történik meg, ugye említetted, hogy jellemző a mulasztások között, olyankor mi van? Vagy hogyan kell csinálni, erről mesélj.
3: Így van, a jellemző mulasztások között például tipikus hiba, hogy az alkalmazott nincsen bejelentve, de erre azonban többféle lehetősége is lenne a foglalkoztatónak, hiszen bejelentheti határozott vagy határozott munkaidővel munkaviszonyra, vagy akár egyszerűsített foglalkoztatásra, ez a turisztikai szezonban egyébként egy nagyon jellemző foglalkoztatási mód. Nagyon fontos, hogy a bejelentésnek már a munkakezdés megkezdése előtt meg kell történnie, tehát nem utólagosan. Az alkalmazottakat be lehet jelenteni elektronikusan, illetve az egyszerűsített foglalkoztatottakat elektronikusan a 185-ös telefonszámon, vagy pedig egy mobil applikáció segítségével is.
2: Milyen következményei lehetnek ezeknek a mulasztásoknak?
3: Sokat kockáztatnak azok az adózók, akik megszegik az adóügyi szabályokat, ugyanis akár milliós bírsággal is számolhatnak, akik elmulasztják a nyugtadást, vagy pedig nem jelentik be az alkalmazottjukat. Utóbbi esetben felkerülnek egy közzétételi listára is, amely azt jelenti, hogy 2 évig szerepelnek rajta, tehát 2 évig nem tudnak részt venni különféle pályázatokban. Erre az elmúlt évtől lehetőséget nyújtanak, hogy közzétételt kiváltó bírság segítségével, hogyha az adózó mulasztási bírság 10-szeresét megfizeti, akkor van lehetőség arra, hogy töröljék erről a listáról, így akkor a továbbiakban pályázaton már tud indulni. Illetve, hogyha valaki ismételt mulasztás mulasztás ismételt mulasztás történik valakinél, akkor akár a NAV 12 nyitvatartási napra is bezárhatja az üzletet mulasztási bírság kiszabása mellett. Éppen ezért nagyon fontos katások és kivások esetében, hogy mindig jelentsék be az alkalmazottjukat, illetve mindig adjanak nyugtát, hogyha szükséges számlát, hiszen náluk nem csak a mulasztás ténye, illetve a bírság számít büntetésnek, ők eleshetnek a kedvező adózási mód további alkalmazásától is.
2: Ugye, ha valaki mindent szabályszerűen csinál, akkor egyáltalán nincs mitől tartania. Ilyenkor feltételezem, hogy flottó zajlik egy ilyen ellenőrzés. Milyen jó tanácssal tudsz hozzászolgálni egy-egy ilyen ellenőrzéshez?
3: Nem csak az ellenőrzéshez, hanem tulajdonképpen a mindennapi életnél fontos odafigyelni, hogy az eladók mindig adjanak nyugtát, hogyha szükséges, akkor számlát, az alkalmazottak legyenek mindig bejelentve, és ahogy említettem, fontos, hogy ez időben történjen meg, már a munkakezdés előtt is, különösen az egyszerűsített foglalkoztatottak tekintetében. Használják megfelelően a pénztárgépet, például reggel ne egy szokásos összeget üssenek be nyitókészlethez, hanem igenis számolják meg, hogy mekkora összeget tartalmaz a pénztárgép kasszája, a napi pénzmozgásokat folyamatosan rögzítsék, például a szállítói kifizetéseket. Hogyha nem működik a pénztárgép, akkor kézi nyugtát kell kiállítani, és fordítsanak kiemelt figyelmet az áfagyűjtők helyes használatára is.
2: Akinek végül kérdése merülne fel ezek után is, hol tud tájékozódni?
3: Érdemes böngészni honlapunkat, a www.nav.gov.hu oldalt, illetve a NAV mobil applikációja is segítséget nyújt, például az egyszerűsített foglalkoztatás ellenőrzésében.
2: Hála is köszönet az újabb infókért, köszönjük, hogy telefonáltál, időt szántál ránk a nyár
3: köszönöm
2: közepén is.
3: Köszönöm szépen a figyelmet.
2: Szia!
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Javában tart az áfonya szüret a Rinyakovácsi Áfonyáség családi gazdaságában. A közel 2 hektáros ültetvényen mintegy 3700 bokorról szedik a gyümölcsöt, amely Somogy mellett Budapestre, Győrbe, Székesfehérvárra, Egerbe, Pécsre és Dombóvára is eljut. Gergely Tamás családi gazdálkodóval Bátori Gyöngyvér beszélgetett.
2: Mit lehet tudni erről a szezonról, hogy mikor indult a szüret és várható meddig tart?
3: Június 25-én kezdtünk el úgymond szüretelni, akkor még csak ilyen apró mennyiséggel, de már kellett, mert megjött a hirtelen meleg, és ez eléggé megindította az érést, úgyhogy neki kellett állni ahhoz, hogy ne fussunk vele abba a hibába, hogy esetleg megmúlnak a szemek, vagy túlérik. Azóta igyekszünk folyamatosan követni ezt, hogy mindig megfelelő minőségű áfonyát tudjunk szüretelni. A nagyon extrém meleg azért megviselte a dolgozókat is, minket is, és hát az áfonyát is, de azért átviseltük.
2: Ugye, ha jól tudom, akkor öntözőrendszer is rendelkezésre áll. Ennélkül gondolom nagyon nem is lehetne fönntartani egy ilyen ültetvényt, ilyen szélsőséges időjárási körülmények között.
3: Amilyen aszályos évek vannak, ezt semmiképpen nem lehetne öntözőrendszer nélkül fenntartani. Ezzel még annyit próbáltunk, hogy az idei évtől már fejlesztettünk ezen is, mert próbáltuk automatizálni, hogy az minél gördülékenyebben menjen, nekem annyira felügyelet alatt tartani, azért hát függetlenül figyelünk rá, de muszáj volt ebben is fejleszteni, hogy tudjunk haladni egyéb dolgokkal is.
2: Mit lehet tudni, egy picit az ültetményről beszéljünk, hogy hányféle áfonya található itt, mekkora területen gazdálkodtak?
3: Ugyanúgy megvan a 4 fajta áfonyánk, a Réka, Blu-ray, Blue Crop és Blue Jay. Mindegyik az időjárás ellenére nagyon szépen adja a termést. Közel 2 hektáron van az ültetvény.
2: Hogy látjátok, hogy mennyire népszerű az áfonya? Ki mi az, amit tapasztaltok így az értékesítés során?
3: Hát annól, mikor ez elkezdődött, akkor még ez egy elég ismeretlen gyümölcs volt, nem olyan régen, 12 éve ebben az országban. Most már nagyon közismert lett, szóval azért ettől függetlenül ez nem egy hétköznapi gyümölcs. Ezért az értékesítés az egy külön dolog a termeléshez képest, viszont folyamatosan jó minőségre azért van kereslet, hál' Istennek. Magát a gyümölcsöt mi leszüreteljük, ezt egy normális hőmérsékletre visszahűtjük, ezt azon a hőmérsékleten mi szállítjuk, és a saját hűtősautónkkal helybe fuvarozzuk mindenhova. Ez elég nagy logisztikai szervezést igényel, de igyekszünk mindenhova időbe odaérni, és akkor ezekben a városokban vannak úgymond üzletkötőink, akik összegyűjtik az igényeket, és a megbeszélt időpontra mi leszállítjuk, és ők pedig átadják a kedves vásárlóknak.
2: Bár még azért egy nagyjából 2 hét van, ugye azt beszéltük itt a szezonból, ez a hét meg a jövő hét, de hogyan lehetne értékelni ezt az idei áfonya szezont?
3: Nagyon nehéz megmondani, de úgy néz ki, hogy idén sem lesz túl kevés az áfonya. Hál' Istennek ugye a meleget azt elég jól átvészeltük, úgyhogy bizakodók vagyunk, hogy jó lesz a végeredmény is.
2: És jég sem volt, ugye? Tehát a jég is elkerült benneteket.
3: Hál' Istennek szerencsénk volt idén, tehát nem volt 100%-os arányban előre már veszteség, úgyhogy idén igen, megúsztuk.
2: Hogy látjátok egyébként, hogy nektek mondjuk az importtal, vagy ami a multikban megtalálható áfonya, ezzel mennyire kell megküzdeni, vagy mennyire tudatosak a fogyasztók ebben, vagy érzékelik esetleg a minőségi különbséget?
3: Minőségben a vásárlók elmondása alapján nem lehet összehasonlítani. Az áruházak nekünk nem konkurencia, tehát ők teljesen más árképzéssel és másképp dolgoznak, mint mi. A külföldről beszállított áfonya ugyanúgy, hogy minden más gyümölcsel is, azzal azért hadilában állunk, mert olyan irreálisan alacsony áron adják, amiért Magyarországon nem lehet megtermelni, és ez igaz bármilyen más gyümölcsre is, bármilyen más magyar termelőre is. Reméljük, hogy ezen a közeljövőben azért változtat majd a minisztérium, vagy hát próbálnak ebben valamit lépni, hogy ez ne legyen.
2: Amire még nem beszéltünk, láttam Facebook posztot is, hogy volt olyan időszak, amikor munkaerőt toboroztatok, de arról is beszéltünk korábban, hogy azért itt egy megszokott, jól bevált csapat van, akik már évről évre úgymond visszajárnak, meg hát azért nem is annyira egyszerű munka ez az áfonya szüret.
3: Egyszerűnek tűnik, mert a kisbogyókat kell csak szedni, ez így könnyű elmondani, de nagyon nehéz, főleg, hogy sok van, és ezt le kell szedni ahhoz időben, hogy ne menjen a gyümölcs. Mindig próbálunk keresni pluszban, mert vannak olyan időszakok a szezon alatt, amikor egyszerre sokkal nagyobb mennyiséget kellene leszüretelnünk ahhoz, hogy teljesíteni is tudjuk a megrendeléseinket, és ahhoz is, hogy a gyümölcs ne rohadjon rá bokorra. Most vagyunk abban az időszakban, vagy annak a vége fele, ahol ez a nagy dömping van.
2: Mennyien dolgoznak itt egy nap?
3: Átlag 15-20 fő. Tehát az, aki fixen, mondom, hogy mindig itt van és szüretel.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Gyere!
1: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
2: Nemrég a zselici hársmézről, ezúttal pedig a propoliszról beszélgettünk Mészáros Jánossal, a Zselici Méhész Egyesület elnökével. Tapasztalatok szerint ezzel a különleges anyaggal akár sebet is lehet gyógyítani. Úgyhogy erről is megkérdezzük a rutinos méhész szakembert.
3: A propolisz az egy olyan, szintén a méhek által turmixolt, nevezzük így turmixolt anyag, amit a méhek fák váladékairól gyűjtenek. Tehát, hogyha megnézzük, és ugye macskaméznek hívják ugye ezeket a különböző váladékokat, a méhek ezt begyűjtik, és a saját maguk által termelt anyagokat még hozzáteszik, és a propolisz egy hihetetlenül jó gyulladást csökkentő anyag. Ezzel az anyaggal, tulajdonképpen ez ragasztó anyag. Amikor a méhészek dolgoznak a keretekkel, vagy dolgoznak a méhekkel, és nem húznak kesztyűt, akkor propoliszos lesz a kezük, tehát ez olyan egy ragacsos anyag, amit egyszerűen vízzel le se tudunk mosni. Tehát nem is oldódik egyébként vízben, hanem vagy mézben tudjuk feloldani, vagy pedig alkoholban. Tehát a különböző propoliszos tinktúrák, illetve kivonatok, főleg alkoholos feloldással kerülnek feldolgozásra, keverik utána ezt bele vagy krémbe, vagy esetleg, hogyha valaki szájon át akarja veszedni, akkor csepekbe tudja bevenni. Valóban az emberi szervezetben ezt mi is gyulladás csökkentésre használjuk. Tehát, hogyha valahol van esetleg egy gyulladsebb, tiszta propolisszal bekenjük, ez el fog múlani. De mondom, én nem vagyok orvos, tehát azért ennek vannak különböző ilyen gyógyító emberei, akik ilyen természetgyógyászok, akik ezzel foglalkoznak, tehát jobban inkább őket kell ezzel megkeresni, akik ebben több segítséget tudnak adni, mint én.
2: Milyen zsenik, igaz? Tudjuk azt, hogy van a virágpor, aztán van a méz, van a propolisz, csupa hasznos dolgot állítanak elő ezek a kis méhecskék.
3: Így van.
2: Szoktatok rendezni méhész találkozót, van lovagrendi felvonulás és méz fesztivál is. Ezek miért fontosak számotokra, János?
3: Így van, valóban nekünk öröm az, hogyha találkozunk. Nem csak azért, mert mi egy ilyen látványos felvonulás keretébe mutatjuk meg a palástokat, vagy mutatjuk meg magunkat.
2: A méz lovagrendeket.
3: A méz lovag, igen. Hanem nekünk ezek az alkalmak, amikor találkozni tudunk, akkor mindig tapasztalatcsere történik. Tehát kiki elmondja, hogy az ő területén mit tapasztalt, illetve mi volt a másiknak a területén, milyen újdonságokat, milyen érdekességeket lehet még belevinni a méhészkedésbe, mert ez a szakma ez olyan, hogy nem örökös. Tehát ez a tudás, ez nem örökös. Annyira változó a világ, annyira változnak a méhek is napról napra, vagy időjárásról időjárásra, vagy évszakról évszakra változnak a méheknek a tulajdonságai, hogy ezeket mi gyakorlatilag minden nap kitapasztaljuk, és ezeket adjuk tovább. Sajnos itt van nekünk ez az atka fertőzéses história, amit kaptunk most már több évtizede, délről Ázsiából konkrétan, tehát ez a varroa atka, amivel itt küzdünk, és hatásos védekezést még nem tudtuk kidolgozni, de hát minden évben kell valami újat kitalálni, hogy hogyan tudjuk egy kritikus szint alá csökkenteni ezt a populációt.
2: Említetted, hogy tapasztalatcsere zajlik, mert hogy vannak lényegi különbségek a területek között, tehát lásd a somogyi, a zselici, akár mondjuk egy délbalatoni, vagy egy zalai méhészet, más tud mondani?
3: Persze.
2: Más tapasztal?
3: Persze. Tehát ugye itt, hogyha azzal kezdem, hogy például a koratavaszi fagyások hogyan történnek, tehát a fagy sem úgy tarol, hogy az egész országban végig tarolja a területeket, domborzatfüggő. És egészen másképp viselkedik a fagy egy völgyes területen, egy magasabb, vagy egy síkvidéki területen, és hát ezeket tudjuk mi egymásnak továbbadni, mert ha vannak olyan úgynevezett fagyzúgos területek, ha ezeket például továbbadjuk, hogy te figyelj, de ide nem telepítek méheket, elviszem innét, mert ez a terület ez nem jó, akkor a másik méhés se fogja odavinni nyilván, mert nem fogja kitenni nem fog kockáztatni azért, hogy oda vigye arra a területre. Tehát ilyen dolgokat tudunk megbeszélni, illetve hát nem titok, a mézárakkal kapcsolatban egyeztetünk, mert hát rengeteget dolgozunk mi azon, hogy a méz úgy kerüljön a hordóba, ahogy, és nagyon sokszor nem kapjuk meg annak az ellenértékét, amit érte dolgozunk, hogy az valóban úgy kerüljön a hordóba, és értékén kezeljék, tehát a mi munkánkat megbecsüljék.
2: Említetted, hogy évszakról évszakra változnak a méhek is. Legutóbb a tavaszi méhekről, illetve kezdve a kikelettől meséltél már, ilyenkor nyáron hogy viselkednek? Dolgoznak két nappal átéve? Milyenek ilyenkor a méhek?
3: Én azt tapasztaltam, ugye azt szokták mondani, hogy a méhek nem olyan, mint a kutya, tehát nem csóválja a farkát örömében, nem tudja kimutatni a bánatát, az örömét, de tulajdonképpen, tehát aki igazi méhész, most hála Istennek olyan szezonunk volt, hogy minden időt ott töltöttünk a méhesben. Épp az előbb beszéltem egy kollégával, hát legszívesebben most ezekben az időszakokban akár kín is aludtunk volna a méhek között, hogy hogyan tudjuk jobban serkenteni, de nem kell őket serkenteni, tudják ők a dolgukat. Viszont én legalábbis a saját méhesemben azt tapasztaltam, hogy a méhek is kezdenek fáradni. Tehát, mint ahogy az ember is, amikor kezd kimerülni a munkában, amikor kezdi érezni, hogy most ezt a szezont, ezt végig gürcöltem, végig dolgoztam. Ezeken az állatokon is érezhető ez a fajta fáradtság, kicsit de lankadatlanul dolgoznak, tehát bennük van az ösztön, hogy gyűjteni, és ez egy nagyon jó példa nekem, például ugye most veszem el a hárs kereteket, a hárs fiókokat, és minden évben olyan gorombák szoktak lenni a méhek, tehát ilyenkor vadak, és neki mennek a méhésznek, és szúrnak, ahol érnek. Most még ez is elmaradt. Tehát annyira fáradtak, annyira, nem azt mondom, hogy letargikusak, mert ugye rovarokról beszélünk, de láthatóan már nem törődnek azzal, hogy agresszíven támadjanak, mert láthatóan szinte érezhetően fáradtak.
2: Hölgyeim és uraim, a műsorunk a végéhez ért. A következő jövő kedden este 7 órakor lesz majd. Ha akkor valamiről szívesen hallanának, írják meg nekünk e-mailben az info@radiomos.hu e-mail címre, ha a lehetőségeink megengedik, feldolgozzuk a témajavaslatokat. Most pedig nem maradt más hátra, mint a búcsú. Köszönöm a figyelmüket a stábunk nevében. Keszthelyi Tibort hallották. További szép estét kívánok, viszont hallásra.
1: Ez volt a Mutató.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, Bán Éva vagyok. 21 óra van, kérem hallgassák meg a Rádió Most kaposvári közéleti műsorát. A kaposváriak is beleszólhatnak a menetrendbe. Lakossági fórum kezdődött Kaposváron a tervezett új buszmenetrendről. A Kaposvári Közlekedési Központnál megrendezett csütörtöki megbeszélést azzal a céllal hívták össze, hogy minden kaposvári elmondhassa a véleményét, az új menetrenddel pedig a közösségi közlekedés még jobban igazodjon az utasok igényeihez. Az eseményen Szita Károly Kaposvár polgármestere hangsúlyozta, olyan menetrendet szeretnének, amely valóban a kaposváriakat szolgálja, de ez csak a városlakók véleményével és javaslataival sikerülhet. Éppen ezért további 7 helyszínen tartanak lakossági fórumokat a következő hetekben. A legközelebbi alkalom július 21-én lesz a Toldi lakótelepi iskolában. Ezt 22-én egy toponári, 23-án pedig egy kaposfüredi fórum követi majd. A fórumsorozat augusztus elejéig tart. Véget ért a tanév az MCC Kaposvárnál is. Programokban gazdag, színes és eredményes volt a kaposvári MCC tanéve. A Matthias Corvinus Kollégium helyi képzési központjának közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az intézmény több tucatnyi fiatalnak szervezett foglalkozásokat, programokat, voltak előadások, nyelvórák, de kirándulások is színesítették a tanévet. Az MCC hetedikesei megnyerték az országos vitaversenyt, a középiskolások pedig nemzetközi és országos vitaversenyeken értek el kiemelkedő eredményeket. Nem csak a gyerekek élvezhették az MCC Kaposvár rendezvényeit, nyilvános eseményeik is nagy érdeklődésre tartottak számot. Több százan vettek részt Szoboszlai Zsolt, Rakoncai Gábor vagy Györfi Pál előadásán, de Kassai Lajos személye is rengeteg nézőt vonzott. A Post szerint az MCC Kaposvár szeptembertől megújult programsorral és számos újabb rendezvénnyel vág neki a következő tanévnek. A világűr titkaival ismerkedtek a kicsik. A végtelen világűr titkaiba nyerhettek bepillantást a gyerekek csütörtökön a kaposvári Takács Gyula könyvtárban. Az intézmény közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint ismét a kacagó csütörtökök elnevezésű programsorozat folytatódott, ezúttal dr. Mosoni László csillagász közreműködésével. Az apró érdeklődők és családjaik a szakember előadásából megismerkedhettek a bolygók, a csillagok és a világegyetem csodáival, majd kézműves foglalkozással zárták a délelőttöt. A kacagó csütörtökök nevet viselő rendezvényeken egyébként a könyvtár a nyári időszakra kínál tartalmas elfoglaltságot. A hónap elején például dr. Szász János tartott varázsórát, melyen a gyerekek különleges tudományos kísérleteket ismerhettek meg. A Grund várta a nézőket Szilvás Szentmártonban. A Pál utcai fiúk musical változatának bemutatójával folytatódott a Szilvás Szentmártoni nyári esték programsorozat csütörtökön. A rendezvény sora hónap elején egy csiki bemutatóval kezdődött, tegnap pedig már a Rock Színház előadását élvezhette a közönség. Az érdeklődők legközelebb augusztus 4-én látogathatnak el a Somogyi településre, akkor a Dzsungel könyvével lép színpadra a Rock Színház társulata. A Somogyi falu egyébként már több éve ad otthont, ingyenesen látogatható nyári kulturális eseményeknek. Musical és József Attila est is lesz a Kultkikötőben. Tartalmas kikapcsolódáshoz kínál programokat ezen a hétvégén is a Kultkikötő. A Balatonpart kulturális rendezvénysorozata 4 településen, Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonbogláron és Alsóörsön nyújt kulturális élményt az érdeklődőknek. A szabadtéri színházi előadások mellett a szervezők gyerekprogramokkal, zenés, színházi és báb előadásokkal is készültek. A rendezvénysorozat ma Balatonföldváron Veréb Tamás zenés, beszélgetős estjével folytatódik, holnap délelőtt pedig már a gyerekeket várják. A felnőttek este Balatonbogláron és Balatonszárszón

0: Szárszón szórakozhatnak. Balatonbogláron a Lánybúcsú című musicalt lehet megnézni, Balatonszárszón pedig József Attila est várja a közönséget. A részletes programokról a Kultkikötő honlapján lehet tájékozódni. Rendbe teszik a csónak kikötőt és a környezetét. Egy 4,5 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően megújul a nyugati övcsatorna partja Balaton-Mária fürdőn. A 250 millió forintos, visszanemtérítendő turisztikai fejlesztés során korszerűsítik a meglévő csónakkikötőket, emellett további 50 kikötőhelyet is kialakítanak. Megújul a Csatornapart utca, a csatorna keleti oldalán pedig a Balaton élővilágát bemutató tematikus sétány épül, pihenőhelyekkel és közvilágítással. Búcsú lesz a Krisna völgyben. India különleges világát és a természetközeli életmódot ismerhetik meg, akik kilátogatnak az idei Krisna-völgyi búcsúra. Július 17-e és 19-e között immár 31. alkalommal nyílnak ki a kapuk Somogyvámoson, a Krisna tudatú hívők ökofalujában. Az indiai kultúra iránt érdeklődők tematikus sétákon ismerhetik meg a biofarmot, a kertészetet, a gyógynövénykertet és a tehénvédelmi központot. A hétvége egyik legkülönlegesebb eseménye a hagyományos indiai védikus esküvő lesz. A tűzceremóniával bemutatott látványos szertartás betekintést enged a több ezer éves védikus hagyományokba és India ma is élő kulturális örökségébe. A gasztroélményeket keresőknek is kínálnak érdekességet, autentikus indiai menükkel, indiai street food különlegességekkel, valamint vegetáriánus fogásokkal készülnek a háromnapos eseményre. Közéleti műsorunk végén pedig sport. Pontyokért küzdenek a Desedán. Ma reggel 6 órakor vette kezdetét, és vasárnap délutánig tart a Desedán a pontyfogó országos bajnokság. A Kaposvári Sporthorgász Egyesület tájékoztatása szerint az 5. alkalommal megrendezett U25-ös verseny a Füredi Szőlőhegy alatti partszakaszon a versenypályán zajlik. Az egyesület bejegyzésében felhívják a figyelmet, hogy a területen csak a versenyzők horgászhatnak, és horgászfelszerelés is csak náluk lehet. Az érintett rész határait a szervezők megjelölik. A tájékoztatásban arra is kitérnek, hogy a hobbi horgászok a versenypályán kívül horgászhatnak, és a csónakkikötőkből is ki lehet hajózni. A bajnokság vasárnap délután 3 órakor ér véget. Szezon előtti meccs lesz holnap. Bajnoki főpróbát tart holnap a Rákóczi. A kaposvári zöldfehérek a horvát másodosztályú NK Koprivnica ellen lépnek a stadion gyepére. Az összecsapás felkészülési mérkőzés is egyben, jövő vasárnap megkezdődik ugyanis a nemzeti bajnokság is. Az MB3-as bajnoki idény első összecsapását a hazai közönség előtt vívják a focisták, akik július 26-án, azaz jövő vasárnap a Siófokot fogadják a nyitófordulóban. Az ezt megelőző mostani meccs holnap 17 órakor veszi kezdetét. A kaposvári Rákóczi NK Koprivnica összecsapást a kaposvári Rákóczi stadionban tartják.
1: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
0: Holnap kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Napközben sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és további csapadékra is számítani kell. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati-nyugati szél. Hajnalban 20 fokig csökken a hőmérséklet, holnap napközben pedig 30 fokig melegszik a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a rádió most.

0: egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek, a Rádió Moston.
1: Egyedül csak az ég szava bír rám, csak olyat, amit elbírok, bíz rám. Néha zűr van a mennyben, és elmegy a kedvem, ha ellök a világ. Lehet példa vagy szánalom lennék, nekem minden.

A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan.

0: Szereted az R&B-t, a hip-hopot, a funkit vagy a rappet? A legdögösebb fekete zenék egy órán keresztül a Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bánévától hallják. A balatoni fejlesztések jövője volt a témája annak a tárcaközi egyeztetésnek, amelyről a közösségi oldalán számolt be a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, azt írta, az egyeztetés célja a térség hosszú távú fejlesztési irányainak összehangolása volt. Megjegyezte, olyan fejlesztéspolitikai modellt szeretnének kialakítani, amely egyszerre biztosítja az állami koordinációt és a helyi közösségek, valamint az önkormányzatok érdemi részvételét a közös döntésekben. Népi építészeti nyári tábor zajlik Szennában. A Skanzen közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az 5 napig tartó táborban a résztvevők elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetnek a hagyományos technikákról. A tábor ideje alatt elvégzik a nagykorpádi istálló falának, valamint a kemence szintégla falának tapasztását, de Kisbajomba is ellátogatnak, ahol az istálló csömpölyeges technikájú falazatának javításán dolgoznak a tábor lakói. A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága második alkalommal rendezett népi építészeti nyári tábort. Összehangolt ellenőrzést tartottak a rendőrök a héten Somogyban. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság közleménye szerint a közlekedésrendészeti osztály munkatársai az M7-es autópálya somogyi szakaszát figyelték, a céljuk pedig az volt, hogy kiszűrjék, hogy a nehéz tehergépkocsik betartják-e az előzési tilalmat, valamint a követési távolságot. Az akció eredményeként az egyenruhások összesen 17 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben intézkedtek. Társadalmi párbeszédet kezd a kormány a közlekedésbiztonságról, a balesetek számának csökkentése érdekében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón csütörtökön. A miniszterelnök kiemelte, a kormány.hu oldalon elérhető több hétig tartó egyeztetés célja, hogy még ez év második felében olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyek érdemben csökkentik a halálos és súlyos sérülésekkel járó balesetek számát. Hangsúlyozta, a kormány célja nem a büntetések növelése, hanem az emberi élet és egészség védelme. Minden harmadik magyar saját házat építene, de nehéz megbízható kivitelezőt találni, és sokakat a folyamat összetettsége is visszatart egy kutatás szerint. A vizsgálat adatai azt mutatják, hogy a válaszadók közel 3/4 szerint egy építkezéssel olyan otthon valósítható meg, amit az építtető valóban magáénak érezhet. Ebben a legnagyobb akadály a kiszámíthatatlanság. A válaszadók az építési költségek bizonytalanságát tartják a legnagyobb kihívásnak. Emellett ugyancsak kihívást jelent a megbízható kivitelező megtalálása. A kutatás alapján az építkezés előtt állók elsősorban olyan segítséget várnak, ami kiszámíthatóbbá teszi a folyamatot.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Napközben sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és további csapadékra is számítani kell. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati-nyugati szél. Hajnalban 20 fokig csökken a hőmérséklet, holnap napközben pedig 30 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Néhány pihentető óra Kaposvár rádiójával. Rádió Most. Lazítson. Velünk.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből, hallgassátok ti is a 91,2 Rádió Mostot.
2: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: A pillanat a tiéd. Rádió most.
1: És mit tudnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak volt.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm Önöket, Bán Éva vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A világűr titkaiba nyerhettek bepillantást a gyerekek csütörtökön a kaposvári Takács Gyula könyvtárban. Az intézmény közösségi oldalán megosztott bejegyzés szerint ismét a Kacagó csütörtökök elnevezésű programsorozat folytatódott, ezúttal dr. Mosoni László csillagász közreműködésével. Az apró érdeklődők és családjaik a szakember előadásából megismerkedhettek a bolygók, a csillagok és a világegyetem csodáival, majd kézműves foglalkozással zárták a délelőttöt. Búcsút tartanak ezen a hétvégén a Krisna völgyben. A július 19-ig tartó rendezvényre immár 31. alkalommal látogathatnak el az érdeklődők Somogy Vámosra, a Krisna tudatú hívők ökofalujába. Az indiai kultúra iránt érdeklődők tematikus sétákon ismerhetik meg a biofarmot, a kertészetet, a gyógynövénykertet és a tehénvédelmi központot. A hétvége egyik legkülönlegesebb eseménye a hagyományos indiai védikus esküvő lesz, de a gasztroélményeket keresőknek is kínálnak érdekességet, autentikus indiai menükkel, indiai street food különlegességekkel, valamint vegetáriánus fogásokkal készülnek a háromnapos eseményre. Két új jelentős denevérkolóniát fedeztek fel civil kutatók segítségével a közelmúltban Pécsen, közölte a Dunadráva Nemzeti Park. Kiderült, hogy a Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetének egyik épületében egy ritka és fokozottan védett faj, a csonkafülű denevérek mintegy 300 példánya él. Ez az életközösség a Dunántúl legnagyobb ismert kolóniája e fajból. A másik hasonló jelentőségű felfedezés volt, hogy egy pécsi ipari épületben több mint 900 példányos, közönséges denevér kolóniát találtak. A szakemberek szerint az új kolóniák felfedezése reményt ad a denevérek alkalmazkodó képességének alátámasztására.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok is. Napközben sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és további csapadékra is számítani kell. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati-nyugati szél. Hajnalban 20 fokig csökken a hőmérséklet, holnap napközben pedig 30 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most!

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: csináljunk. Most már megbékélt az az ősi ellenség. Nem ültözöm önmagam, látom, hogy összeír a világ.
1: A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: A Közlekedési Fórum csütörtökön Kaposváron. A közlekedési központnál megrendezett megbeszélést azzal a céllal hívták össze, hogy minden kaposvári elmondhassa a véleményét, az új menetrenddel pedig a közösségi közlekedés még jobban igazodjon az utasok igényeihez. Az eseményen Szita Károly Kaposvár polgármestere hangsúlyozta, olyan menetrendet szeretnének, amely valóban a kaposváriakat szolgálja, de ez csak a városlakók véleményével és javaslataival sikerülhet. Éppen ezért további 7 helyszínen tartanak lakossági fórumokat a következő hetekben. A legközelebbi alkalom július 21-én lesz a Toldi lakótelepi iskolában. Mégsem rendezik meg ma a Balaton átúszást, erről tájékoztattak a szervezők. Az eredetileg most szombatra tervezett eseményt egy hét múlva tartják meg, amennyiben az időjárás megfelelő lesz. A mostani halasztásra is a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt volt szükség, a Hungaromet előrejelzése szerint ugyanis erős szél, jelentős hullámzás és zivatarok is várhatók. A Balatonátúszást a jelenlegi tervek alapján jövő szombaton tartják meg, a végleges döntést azonban a szervezők majd csak a jövő csütörtöki időjárás előrejelzés alapján hozzák meg. Ez már az 5. sorsolás, amióta nem volt teli találatos a 6-os lottón. Csütörtökön kisorsolták a 29. heti nyerőszámokat, ezek a 10-es, a 11-es, a 15-ös, a 17-es, a 26-os és a 30-as. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint teli találatos szelvény nem volt, az 5 találatosok nyereménye egyenként 423.285 forint. A 4-esekért 7.150 forintot fizetnek a lottózókban, míg a 3-as találat 2780 forintot ér. A következő sorsoláson várható nyereményösszeg a 6-os lottón 420 millió forint lesz.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma kezdetben több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és további csapadékra is számítani kell. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati-nyugati szél. Hajnalra 20 fokig csökken a hőmérséklet, napközben pedig 30 fokig melegszik a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
2: Sziasztok, Péli Barna vagyok, a United zenekar frontembere. Hallgassátok a Rádió Mostot.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Akinek fáj még

0: Kaposvári MCC tanéve, a Matthias Corvinus Kollégium helyi képzési központjának közösségi oldalán megjelent beszámoló szerint az intézmény több száz fiatalnak szervezett foglalkozásokat, programokat, voltak előadások, nyelvórák, de kirándulások is színesítették a tanévet. Az MCC hetedikesei megnyerték az országos vitaversenyt, a középiskolások pedig nemzetközi és országos vitaversenyeken értek el kiemelkedő eredményeket. A Poszt szerint az MCC Kaposvár szeptembertől megújult programsorral és számos újabb rendezvénnyel vág neki a következő tanévnek. Ezen a hétvégén is számos rendezvénnyel szórakoztatja az érdeklődőket a Kultkikötő. A Balatonpart kulturális rendezvénysorozata négy településen, Balatonföldváron, Balatonszárszón, Balatonbogláron és Alsóörsön kínál kulturális élményt az érdeklődőknek. A szabadtéri színházi előadások mellett a szervezők gyerekprogramokkal, zenés színházi és bábelőadásokkal is készültek. A rendezvénysorozaton ma délelőtt Balatonföldvárra várják a gyerekeket, majd este a felnőttek Balatonbogláron és Balatonszárszón találhatnak előadásokat a tartalmas kikapcsolódáshoz. A részletes programok a Kultkikötő honlapján olvashatók. A száraz meleg időjárás hatására a szokásosnál hamarabb beértek idén a kalászosok, így az aratás is hamarabb elkezdődött, az ország nagy részén már be is fejeződött. A termés átlagok meglehetősen alacsonyak, írt a csütörtöki agrometeorológiai elemzésében a Hungaromet. Kifejtették, hogy a napraforgó virágzik, csak úgy, mint a kukorica. Hozzáteszik, hogy vannak az országban olyan területek, ahol szépek az állományok, de a legtöbb helyen az öntözetlen táblák nagyon gyengék. Az elemzésben azt is hangsúlyozták, hogy az ország túlnyomó részén közepes vagy nagyfokú mezőgazdasági aszály van.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma kezdetben több tájegységünkön is kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és további csapadékra is számítani kell. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati-nyugati szél. Hajnalra 20 fokig csökken a hőmérséklet, napközben pedig 30 fokig melegszik a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Sziasztok, Pál Gábor vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket, a Rádió Most híreit Bánévától hallják. A balatoni fejlesztések jövője volt a témája annak a tárcaközi egyeztetésnek, amelyről a közösségi oldalán számolt be a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória, aki egyben Somogy egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője is, azt írta, az egyeztetés célja a térség hosszú távú fejlesztési irányainak összehangolása volt. Megjegyezte, olyan fejlesztéspolitikai modellt szeretnének kialakítani, amely egyszerre biztosítja az állami koordinációt és a helyi közösségek, valamint az önkormányzatok érdemi részvételét a közös döntésekben. Összehangolt ellenőrzést tartottak a rendőrök a héten Somogyban. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság közleménye szerint a közlekedésrendészeti osztály munkatársai az M7-es autópálya somogyi szakaszát figyelték, a céljuk pedig az volt, hogy kiszűrjék, hogy a nehéz tehergépkocsik betartják-e az előzési tilalmat, valamint a követési távolságot. Az akció eredményeként az egyenruhások összesen 17 szabálytalanul közlekedő sofőrrel szemben intézkedtek. A belügyminiszter 30 napos fokozott közbiztonsági akció végrehajtását rendeli el a fővárosban, közölték a kormány szóvivői tájékoztatón csütörtökön. Az ellenőrzés elsődleges területei a budapesti belváros kiemelt forgalmú szórakozóhelyeinek környezete, valamint Rákos rendező térsége. Az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer szereplőit is bevonják, az érintett területeken jelenlévő kábítószer használók, valamint a hajléktalanok miatt. Szlovákiában fogták el azt a magyar szökevényt, aki a legkeresettebb bűnözők toplistáján is szerepelt. A polisz.hu beszámolója szerint a 64 éves férfit kábítószerkereskedelem miatt ítélték 6 év szabadságvesztésre, emellett csalás miatt további 2 év szabadságvesztést is le kell töltenie. Ezek elől a büntetések elől menekült el egészen Szlovákiáig, ahol a két ország nyomozóinak együttműködésével sikerült elfogni.